0: Sol.
1: Rio FM.
0: Rio FM. Izzad a tenyér, dogos kizaz, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél, ha nemes a cél, legyél nemes a

Ez a Trio FM. Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Fokozódik a hőség, megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonat baleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvény berohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonat baleset. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi kórház több épületében. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró összművészeti fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonat baleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvény berohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonat baleset. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM mellette szól.

0: FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonat baleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvénybe rohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonat baleset. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: érkezik. Átvágok a városon, és ha megkérdezik, kihasználok minden percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: 97.7 Trio FM mellette szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: 97.7 Trio FM.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kunu Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kis Grófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat. Napokon belül ellepheti a boltokat a kiváló minőségű magyar dinnye. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Már a jövő héten rendkívüli ülés keretében tárgyalhatja az országgyűlés a nemrég benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Utóbbiról tegnap kezdődött el a vita az országgyűlésben, a javaslat a jelen szinten rögzíteni a települések vezetőinek fizetését, csökkenteni a vármegyei közgyűlési elnökök juttatását, valamint megszüntetni a havi költségtérítést. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű képítésére írnak ki pályázatot, ez csak nem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat eladta az oroszoknak, majd csődbe ment. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szívnapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége többszörösen meghaladta a határértékeket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mint egy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban, az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a Dél-Alföldön a termés átlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen. Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tiszató 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
7: És most
8: indul a reggel.
7: Jó reggelt!
8: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Egy hamisítatlan nyári dallal kezdtük a Trio FM csütörtök reggelét június 25-én. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Pálinkás Zsolt vagyok. Rádiózunk együtt a mai alkalommal is. A Vilmosokat és a Maximokat pedig köszöntöm névnapjukon, boldog névnapot kívánok ünnepeltjeinknek. Katy Perryvel folytatjuk a sort, itt a Woman's World. Hamarosan hozom az időjárás előjelzésünket és a legfontosabb közlekedési híreket térségünkből. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!

Ez a Trio FM jelzvereimből. A reggeli 20 fokot követően napközben 34 fokig emelkedik ma a hőmérséklet. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhő lesz a tégen, a légmozgás pedig mérsékelt marad, helyenként megélénkülhet. A közlekedőknek érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ami pedig a holnapi napot illeti, még tovább fokozódik a forrósága, 14 és 21 fok közötti hajnalt követően, délutánra már 33 és 38 fok.

0: friss közlekedési információkat térség útjairól. Építésünkek vannak a 31-es számú Budapesti Ászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös kilométer Szelvényénél Tápió-Szecső térségében. Ezen a szakaszon mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Továbbra is tart az útfelújítás. Jászapáti belterületén a 32-28-as Jászapáti-Jászszent András összekötő úton. A munkavégzés kapcsán itt is félpályás útszűkületre számíthatnak az erre közlekedők. Zajlik az útfelújítás a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton, Jászalsó-Szentgyörgynél a 0-as kilométer Szelvénynél, mindkét irányban itt is félpályás korlátozás van érvényben. A 31-12-es Monor-Tápiószele összekötő úton útfelújításunkák vannak Tápiószelénél a 40-es és a 42-es kilométer Szelvény közötti szakaszon, mindkét irányban itt is hosszabb lehet a menetidő. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont Festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Következzen a csütörtöki horoszkópunk. A csillagok állása szerint a mai napot a Skorpióban járó Hold és a Vénusz kvadrátja határozza meg, ami bizony feszültséget, féltékenységet vagy rivalizálást hozhat a kapcsolatainkba. Aggodalomra azonban semmi ok, a Szaturnusz fényszöge segíteni fog, így délutánra minden elrendeződik és sikerül majd békét kötnünk. A kosok számára a mai nap egy fontos felismerést hozhat, egy esemény arra készteti őket, hogy átgondolják az életüket és a környezetükhöz való viszonyukat, különösen azt, hogy mi az, ami már csak az idejüket rabolja. A bika szülötteinek érdemes vigyázniuk, mert a Vénusz fényszöge miatt könnyen dühbe gurulhatnak, egy féltékenyek lehetnek egy apróság miatt, de a harag most nem jó tanácsadó. Az ikrek szerencsés csillagzat alatt állnak, a nehézségek elkerülik őket, végre minden a kedvező irányba áll a cselekvéshez, úgyhogy ne várjanak senki jóváhagyására, vágjanak bele. A rákok úgy érezhetik, hogy eljött az ideje egy kis átalakításnak, és ha túl sokat kellett eddig alkalmazkodniuk, ma eljöhet a fordulópont, amikor ki kell állniuk magukért. Az oroszlánok hajlamosak lehetnek a makacságra, ám ma ez nem kifizetődő, mert a vitapartnerük rámenősebb lehet náluk, így kénytelenek lesznek engedni. A szüzeknek az együttműködésre kell törekedniük, a hatalmi harcok és a rivalizálás ugyanis csak konfliktusokat szülne a párkapcsolatukban. Folytatjuk nem sokára a mérlegekkel.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Folytatjuk a horoszkópot még hozzá mérlegekkel. A mérlegeknek azt tanácsolják a csillagok, hogy jobb, ha most semmit nem tesznek szóvá, mert a párjuk hangulata robbanás közé állapotban lehet, és egy apró megjegyzés is olaj lehet a tűzre. A skorpiók számára a legcélra vezetőbb, ha tudatosan elkerüljük a vitákat és fizikailag is eltávolodnak a konfliktusoktól, hiszen délután úgyis minden elrendeződik. A nyilasok derültékből villámcsapásként érkező vitákra számíthatnak, amelyek mögött valószínűleg régóta hordozott sérelmek húzódnak meg. A bakok békés természetüknek köszönhetően könnyen el tudnak lavírozni a feszült helyzetekben, így remélhetőleg nem lesz dolguk nehéz emberekkel. A vízöntők skorpióban járó holdja beerősíti a megérzéseiket, így ha nyitottak lesznek, fontos üzeneteket vernek észre az univerzumtól, a feszültségeket pedig egyszerűen lerázhatják magukról. Végül a halak szülöttei és felerősödött megérzéseikre támaszkodhatnak, de nekik is vigyázniuk kell, hogy senki ne rángassa bele őket felesleges egóharcokba.

0: Másodperceken belül 8 óra folytatjuk tovább a Trio FM friss híreivel, a hírszolgálatot követően pedig itt lesz velünk a következő óránk nyitódala Teddy Swims-től.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A Trio FM hírei.
4: Mától országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Vízminőségromlást is okozott a miskolci Színvapatak szennyezése. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a Borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket. A Színvapatak kedd délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A hatóság közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Holnap kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál, több mint 20 előadást mutattak be a szakmai zsűrinek a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai. A kínálatban klasszikus és kortárs művek, monodrámák, zenés és kísérleti előadások is szerepelnek, a programokat szakmai beszélgetések kísérik. Két erős földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét kevesebb, mint egy perc különbséggel. Legkevesebb 32 halálos áldozatról tudni, az országban rendkívüli állapotot hirdettek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után a romok között. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés, a caracasi nemzetközi repülőteret bezárták. A 7,2-es és 7,5-es földrengéseket Kolumbiában is érezni lehet. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most
1: indul a reggel.
5: Jó reggelt!
6: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

reggelt kívánok mindenkinek, folytatjuk a csütörtöki napindítónkat. Most a névnaposainkat köszöntjük június 25-én naptár szerint. A Vilmosok ünnepelnek, Isten éltesse őket. A Vilmos név egyébként latin-germán eredetű, jelentése pedig erős akaratú védelmező. Mellettük továbbá ünnepelnek még a Vilmák, a Violák, de köszöntetjük még a Maximiliákat, az Adalberteket, a Maximokat és a Dorottyákat is. Boldog névnapot kívánok ünnepeltjeinknek, legyen szép a napjuk. Itt a trió, pedig folytatjuk tovább Anastasia dalával.

0: Szentgyörgynél, a nullás kilométer szelvénynél mindkét irányban itt is félpályás korlátozás van érvényben. A 31-12-es Monor Tápiószele összekötő úton útfelújítási munkák vannak Tápiószelénél a 40-es és a 42-es kilométer szelvén közötti szakaszon, mindkét irányban itt is hosszabb lehet a menetidő. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság

0: az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ez a Trio FM Eszberényből nézzük a mai eseményeket, érdekességeket. 1952-ben 74 éve született Erdő Péter bíboros, az Esztergom budapesti főegyházmegyei érseke. 1943-ban látta meg a napvilágot William Grant Bill Modridge, angol designer, a legelső laptop tervezője, akinek az 1982-ben piacra kerül Grid Compass 1101-es modellt köszönhetjük. Ezen a napon június 25-én 139 éve született a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, a humor és a szójátékok nagymestere, Karinthy Frigyes. Nevét olyan örökbecsű alkotások fémjelzik, mint a Tanár úr kérem, vagy az irodalmi paródiákat tartalmazó Így írtok ti. A nyugati írócsoportjának tagjaként a lélektan és a technika iránti rajongása végigkísérte az életét. Műford Fordítóként pedig többek között a Mici Mackót is az ő tolmácsolásában ismerhettük meg, a súlyos betegségével vívott küzdelmét az Utatása koponyám körül című művében örökítette meg.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli starter.

Ez a Trio FM jelszberényből, miközben Nyugat-Európában már látszik a rendkívüli hőhullám vége, hazánkban éppen most érkezik meg a legforróbb légtömeg. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban a Kárpát-medencében tovább fokozódik a kánikula, a hétvégén és a jövő hét elején akár 40 fok közeli csúcshőmérsékletek is előfordulhatnak. A hőség mellett az aszályhelyzet is aggasztó, mivel a jelenlegi anticiklonális időjárás miatt a csapadék képződés esélye minimális, ami tovább ronthatja a mezőgazdasági területek állapotát. A hosszabb távú kilátások szerint július második hetében érkezett meg az enyhülést hozó időjárási fordulat, amely már csapadékosabb napokat is ígér. Addig is fokozottan figyeljünk magunkra a nagy melegben.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Könnyed brazil győzelemmel zárult a labdarúgó világbajnokság C csoportjának utolsó fordulója. A ötszörös aranyérmes brazil válogatott 3-0-ra múlta felül Skóciát, amivel magabiztosan csoportelsőként jutottak tovább az egyenes kieséses szakaszba. A mérkőzés elejétől fogva érvényesült a brazilok fölénye, a 7. percben Vinicius szerzett vezetést egy védelmi hibát követően, majd a félidő ráadásában ugyancsak ő duplázta meg az előnyt, kihasználva a skót kapus bizonytalanságát. A végeredményt a 60. percben Mateus Cunha állította be egy pontos akció végén. A meccs különleges pillanata volt, amikor a 76. percben pályára lépett Neymar, aki 981 nap után szerepelt ismét a válogatottban. A csoport másik mérkőzésén Marokkó izgalmas csatában 4-2-re győzte le Haitit, bár a karibi együttes kétszer is vezetett a találkozó során, a marokkóiak a második félidőben fordítani tudtak, így ők is megszerezték a továbbjutást érő helyet. Brazília jövő hétfőn az F csoport második helyzetjével találkozik a nyolcaddöntőben, míg Marokkó az F csoport győztesével mérkőzik meg. Skócia 3 ponttal zárta a csoportkört, így számukra még kérdésre folytatás a legjobb harmadikok rangsorában. Végezetül ajánlom figyelmükbe a labdarúgó világbajnokság mai programját. Az E csoport küzdelmei folytatódnak, ahol ma este 22 órakor Curaçao válogatottja Elefánt csontpart csapatával mérkőzik meg, párhuzamosan pedig Ecuador és Németország lép pályára.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: Hamarosan 9 óra, itt a Trio FM csütörtök délőttjében most a legfrissebb híreket hallgatjuk, majd itt lesz az Outcast felvétele.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-per A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalál a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Szombaton lesz a 31. Budapest Pride nap. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nemzeti lobogó és Pride zászló is lesz az Erzsébet hídon szombaton a Budapest Pride felvonulás idején, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely bejegyzésében utalt arra, hogy tegnap néhány önkéntes magyar zászlókat tűzött ki a korábban eltávolított Pride zászlók helyére. A politikus megköszönte az ötletet és úgy fogalmazott, kedves gesztusnak tartja az akciót. Hozzátette, Budapest Pride igazi szabadságünnep, amelynek résztvevői a többi közt kiállnak a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. A fideszes Hídvégi Józsefet hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyben két embert, köztük a város üzemeltetési cégvezetőjét már letartóztatták. Tegnap pedig újabb két gyanúsítottat hallgattak ki. Egyikük a település egykori vezetője, letartóztatását kezdeményezték. Az ügy hátterében az áll, hogy jelentős összegű közpénz tűnhetett el a városban az előző vezetés idején fiktív város üzemeltetéshez kapcsolódó parkosításról és jogi tanácsadásról szóló szerződések segítségével. Csökkent az étkezési búza termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölte az Agrár Közgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelői árai éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hangsúlyozták, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Napközben többnyire napos, száraz idő várható. A középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt, szép délelőttöt kívánok mindenkinek, folytatjuk a Trio FM csütörtöki műsorát. Egy programajánlat már is a hétvégére. Június 27-én szombaton második jótékonysági motoros napra várnak mindenkit itt Jászberényben, a Lehelvezértéri Szerviz utcában. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény által szervezett rendezvény célja a fogyatékkal élők nappali ellátásának támogatása. A beérkező felajánlásokból a klubtagok közös kirándulásai finanszírozzák majd. A gyülekező 9:30 kezdődik, a hivatalos megnyitó pedig 10 órakor lesz. A nap folyamán motorszépségverseny, gyorsulási verseny, motoros felvonulás és tombola is színesíti majd a programot, a gyerekeket pedig egész nap arcfestés és kreatív foglalkozások várják. Érdemes kilátogatni, hiszen, ahogy a szervezők fogalmaznak, ami neked semmi, lehet nekem minden. A második jótékonysági motoros nap tehát ezen a hétvégén, június 27-én szombaton, itt Jászberényben, a Lehel vezértérnél lévő Szerviz utcában.

0: reggel nappal. Trio FM mellette szól.
1: Loving a thousand different flavors.

program ajánlóval folytatjuk. Június 26-án és 27-én ismét megrendezik a népszerű Artjáró Fesztivált a 124 éves szolnoki művésztelepen. Az Agyaparti Parkban koncertek, színházi előadások, irodalmi estek és filmvetítések várják a látogatókat, ráadásul minden program díjtalanul látogatható. A fesztivál pénteken 17 órakor irodalmi este indul, majd koncertek zárják az estét. Szombaton 11 órakor ünnepélyes megnyitóval és tortavágással folytatódik a program, napközben pedig nyitott műtermi séták, kiállítások, bábjáték és táncperformanszok teszik teljessé az élményt. A kézműveskedni vágyók a mű helyben programon festhetnek, agyagozhatnak vagy üvegművességgel is foglalkozhatnak. A rendezvény zenei csúcspontját többek között a Lóci Játszik zenekar koncert jelenti majd.

0: friss közlekedési információkat térség útjairól. Építésünkek vannak a 31-es számú Budapesti Ászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös kilométer Szelvényénél Tápió-Szecső térségében. Ezen a szakaszon mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Továbbra is tart az útfelújítás. Jászapáti belterületén a 32-28-as Jászapáti Jászszent András összekötő úton. A munkavégzés kapcsán itt is félpályás útszűkületre számíthatnak az erre közlekedők. Zajlik az útfelújítás a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton, Jászalsó-Szentgyörgynél a 0-as kilométer Szelvénynél, mindkét irányban itt is félpályás korlátozás van érvényben. A 31-12-es Monor-Tápiószele összekötő úton útfelújításunkák vannak Tápiószelénél a 40-es és a 42-es kilométer Szelvény közötti szakaszon, mindkét irányban itt is hosszabb lehet a menetidő. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója. Let me tell you.

0: Fél 10 a pontos idő, a legfontosabb helyi információk következnek, már is átadom a stúdiót Szendi Hajninak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Július 10-ig várják a mészkirálynők jelentkezését. Razziáztak a múlt héten a rendőrök. Jótékonysági motoros napot szerveznek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Idén is megválasztják majd Magyarország mészkirálynőjét, aki számos rangos eseményen képviselheti majd a méhészetet. Feladatának része a szakmai előadásokon való közreműködés, a méz fogyasztás népszerűsítése, valamint a közönséggel való kapcsolattartás is. A méhészek nagykövete betekintést nyerhet a méhészeti közösség mindennapjaiba, új kapcsolatokat szerezhet és olyan tapasztalatokat, amelyek későbbi pályafutása során is meghatározók lehetnek. A program egyedülálló lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének aktívan tenni a hazai mézfogyasztás ösztönzésért és a méhészet társadalmi megítélésének erősítéséért. A magyar termelői méz nem csupán kiváló élelmiszer, hanem a természet és a méhészek elhivatott munkájának eredménye. A mészkirálynő feladata, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttathassa. A fényképes jelentkezéseket július 10-ig várják a szervezők a mézvásár2021@gmail.com e-mail címre. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország mézkirálynője. Hatalmas erőkkel vonultak ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegye útjaira a rendőrök az elmúlt napokban. Szerették volna kiszűrni a forgalomból a legveszélyesebb sofőröket. A nagyszabású roadpool ellenőrzés során több mint 7000 autóst állítottak meg szűkebb hazánkban. A razzia pedig rengeteg ittas és bódult járművezető számára végződött súlyos bűnvádi eljárással. A programsorozat részeként a hatóságok egy 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaratont is végrehajtottak a térségünkben. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a rendőrök az egyhetes akció során összesen 7409 járművezetőt ellenőriztek. 21 ittas sofőrrel szemben kellett jogi lépéseket tenniük. Különösen riasztó tény, hogy közülük 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek a volán mögé, amely már kimerítette a bűncselekményi értékhatárt. A 24 órás maratoni ellenőrzés alatt 2183 járművezetőt állítottak meg a vármegyében, közülük 7-en ittasnak bizonyultak. A vármegyei statisztikák tökéletesen illeszkednek egyébként a nem túl vidám országos összképbe. A rendőrség Magyarország teljes területén egy hét alatt 147.070 sofőrt ellenőrzött, akik közül 482-en vezettek ittasan vagy bódultan. A speciális 24 órás akció során további 156 ilyen felelőtlen járművezetőt szűrtek ki a forgalomból az egyenruhások. Jótékonysági motoros napot tartanak ezen a héten, szombaton hívják, várják tehát a motorosokat és az utasokat kék szívvel két keréken Jászberényben a Lehel vezértér szervíz utcájába. A rendezvényt délelőtt 10 órakor nyitják meg, aztán kezdődik a motorszépségverseny regisztrációja, majd az eredményhirdetés délután 1-kor. A délelőtt folyamán fellép a Jászberényi Dance Fitness Egyesület, illetve lesz gyorsulási verseny óvisoknak és motorosoknak. A hagyományos motoros felvonulás 3:42-kor indul el, amit ebéd követ, a menü babgulyás lesz. A programban tombola sorsolás is szerepel. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt arcfestésre és kreatív játékos tevékenységek is várják. Jön tehát a jótékonysági motoros nap ezen a héten szombaton a Lehel vezértér szervíz utcájában. Táncban élünk, ezzel a címmel a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi gála műsorára kerül sor ezen a héten, pénteken. A Székely Mihály szabadtéri színpadra várják, színpadhoz az érdeklődőket. Hívják, várják tehát azokat, akik szeretnék megünnepelni a 25 éves jubileumot a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolával. Nagyrészt derült napos idő várható ma. A középső és a déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő idehaza. Csapadék sehol sem várható. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul, Jászberényben és a térségben 34 fok lesz extrém erős UV-sugárzással. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio FM reggeli starter,
4: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

Már is hozok egy mai programajánlatot, ha van kedvük délután egy kicsit kimozdulni. A Jász Múzeum sok szeretettel várja önöket a legközelebbi zené és múzeumi estre. Június 25-én, azaz most csütörtökön 18 órától a múzeum belső udvarán a Lehel Vezér Gimnázium férfi kara és a Székely Mihály vegyes karat közös koncertet. Az esten közreműködik még a Székely Mihály általános iskola Székely Mihály gyermekkórusa is. A belépés díjtalan, minden érdeklődő sok szeretettel várnak a szervezők. Mindezt tehát a mai napon, most csütörtökön június 25-én Jászberényben a Jász Múzeumban. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok!

Ez a Trio FM Jászberényből nem sokára 10 óra, jönnek majd a hírek, ajánlom magunkat, hiszen 11 után a napközben magazinunkban vendégünk lesz Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője. Az együttes idén ünnepli fennállásának 55. évfordulóját, Gábor pedig nemrégiben kerek 30 éve vett át a szakmai irányítást. A jubileum apropóján Táncoló Örökségünk címmel nagyszabású gálaműsorra készülnek, beszélgetésünk során pedig szó lesz a közösség erejéről, a generációkon átívelő néptánc hagyományokról és arról a szakmai alázatról, amellyel a Jászság Népi Együttes immár több mint fél évszázada öregbíti a régió hírnevét. Szűcs Gábor tehát a vendégünk itt a Trio FM-en 11 után, számítunk akkor is figyelmükre. Most pedig jönnek a hírek, előtte még egy dal belefér, Calvin Harris és Regan Bowman következik, ez a Giant.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, gyorsult a panellakások eladása vidéken, egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában. Több országban megdőltek a meleg rekordok. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek. Anglia déli harmadában, Londont is beleértve, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Franciaországban a legmelegebbet 43 Celsius fokot a nyugati ország részben mérték, Párizsban pedig csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. A legmelegebb Firenzében és a Póalföldön lehet, ahol 40 fok fölötti értékeket jósolnak. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze. Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengés rázta meg egy percen belül, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. Rendkívüli állapotot hirdettek, a mentőalakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén egy 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről vagy jelentős károkról nem érkezett jelentés. A dél-olaszországi Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek, amely nem okozott komoly károkat. Észak-Kaliforniában pedig 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. A rengés középpontja San Franciscótól északra volt. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Hozzáteszik, hogy a téglalakásos értékesítési ideje mindeközben országos szinten lerövidült, de ezzel együtt is tovább kell a tulajdonosnak várni a vevőre, mint egy panellakás eladás esetén. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítást célzó otthon felújítási program is. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM a Hiásság rádiója. Kisnémetné királyévának adom át a mikrofont, aki Ásszerső Szentgyörgyre kalauzol minket, beszámolunk a nemrég megnyílt piac tapasztalatairól és az egészségház építésének részleteiről.
1: Egyre többen járnak a nemrégiben megnyílt Jászfelső Szentgyörgyi piacra. Mint ismert, az önkormányzat a Top Plus programban tudta megvalósítani a fedett 80 négyzetméteres árusító tér kialakítását, melyben 16 darab pult kapott helyet. Női, férfi és akadálymentes mosdó, raktárhelyiség és zárható kukatároló is kapcsolódik hozzá. A komfortos piac használatához 8 parkolóhelyet is kialakítottak. Zelenai Tiborné, polgármester.
2: Nagyon örülünk neki, hogy végre meg tudtuk nyitni a piacot. Ugye hosszadalmas volt azért a működési engedélynek a megszerzése is, már azért a lakosság várta, és már örülnek annak, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy most már hivatalosan is működhet a piacunk. Pozitívak a tapasztalataink. Hétfő, kedd, szerda és péntek, szombat 4 nap vagyunk délelőtt nyitva. Igazából még a nyitvatartást is úgy alakítottuk ki, hogy megnézzük, hogy mi a lakossági igény, mi az árusoknak az igénye. Eddig még minden nap vannak árusaink, és nagyon gyorsan oda szokott a lakosság. Én azt gondolom, hogy ez egy sikeres projekt, örülünk neki, hogy van, és a lakosság is örül, mert azért kulturált körülmények között nagyon szép helyen, tiszta helyen tudjuk fogadni az árusokat is, tudnak vásárolni. Szerintem egy fejlődő kis településnek mindenképpen szüksége van egy kulturált piacra.
1: Zelenai Tiborné polgármester arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy jó ütemben halad az egészségház építése, melyet mintegy 180 millió forintból valósítanak meg. A kivitelezést követően az ingatlanban kap helyet a települési védőnői szolgálat, a fogorvosi és a háziorvosi rendelő.
2: Szóval az idejében, ami a legnagyobb feladatunk, az egészségháznak az építése, amely most már egész jó fázisában áll, ami meg is felel az ütemezésnek. Ugye október végéig kell a kivitelezőnek átadni, és amint az elkészülés megkapjuk a használatba vételi engedélyt, működési engedélyt, szeretnénk majd oda jövő tavasszal, már nagyjából jövő tavasszal átköltöztetni a házi orvosunkat, a védőnői szolgálatot, és hát ott kialakítani majd az új fogorvosi rendelőnket. Közbeszerzés során annyira magas lett a nyertes pályázónak az ajánlata, hogy az önkormányzatnak nagyon jelentős erőt kell hozzátenni, de azt gondolom, hogy mindenképpen úgy gondoltuk, hogy csak előre lehet menni, és nem szabad félben hagyni, és nem tehetjük azt meg, hogy visszaadjuk a pályázatot akkor, mikor a közbeszerzés lezárult. 100 millió forintos támogatást nyertünk hozzá, ehhez ezen kívül az önkormányzatnak közel 80 millió forinton erőt kell hozzá biztosítani, ami nekünk nagyon nagy teher, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt megoldjuk és meg tudjuk valósítani.
1: Itt új építésről vagy átalakításról van szó, vagy is-is?
2: Is-is. Van nekünk egy gyógyszertár épületünk, ami mellett volt egy elég nagy szolgálati lakás, amire nem volt igény és nem volt használva már most hosszú évek során, és azt a szolgálati lakás részt azt átalakítottuk, és még egy szám lett hozzáépítve, és így a gyógyszertár mögött lett még átalakítva is, hozzáépítve is, megmarad a gyógyszertár is, annak a külső homlokzata is nyilázárok fel lesznek újítva, és akkor lesz benne egy védőnői rendelő, lesz benne egy fogorvosi rendelő és egy háziorvosi rendelő.
3: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Tisztán szórakozás.
1: Programokkal, kikapcsolódási lehetőségekkel folytatjuk. Elsőként egy hagyományőrző sporteseményre hívom fel a figyelmüket. Június 27-én szombaton rendezik meg a Jászok útján elnevezésű programot. A résztvevők futva kísérletik el Kis Gábor Jászkun főkapitányt a Jászvilág találkozó zászló átadására. A Sprintes Panok Sportegyesület által szervezett futás Jászárok szállástól Jászboldogházáig tart, érintve több jászsági települést. A csatlakozási pontok és az indulási időpontok a következők. A legkorábbi rajt hajnal 4 órakor lesz Jászárok szállásról egy 12 kilométeres szakasszal, majd Jászdózsáról 5 óra 30 perckor indulnak a futó 9 kilométeres távra. Ezt követi Jászjelkóhalma 6 óra 40 perckor egy 5 kilométeres szakasszal, Jásztelek 7 óra 25 perckor egy 8 kilométeres távval, Alattyán 8 óra 20 perckor egy 5 kilométeres etappal csatlakozik, végül pedig Jánosidáról 9 óra 25 perckor startol az utolsó 6 kilométeres szakasz. A rendezvény részleteit a Jászok útján közösségi oldalán találják az érdeklődők. A következő program a gasztronómia kedvelőinek szól, hiszen a 25. árokszállási nyár keretében idén is megrendezik a hagyományos birkafőző versenyt Jászárok szálláson. Az eseményre július 11-én kerül sor Jászárok szállás főterén, ahová baráti, családi és munkai közösségek jelentkezését várják a szervezők. A megmérettetésen birkapörköt, valamint egyéb kategóriában lehet indulni, a résztvevőknek pedig maguknak kell biztosítani a főzési alapanyagokat, a kellékeket és a tűzifát is. Fontos szabály, hogy a hús beszerzéséről viszont számlát vagy igazolást kell kérni és be is kell mutatni. Minden csapatnak gondoskodni kell a saját tűzoltó készülékről is. Ha szeretnének a Jászárok szállási főzőversenyre helyet foglalni, akkor július 3-áig tehetik meg a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Végezetül a diákokhoz szólok, hiszen Mutasd be a Nagyit címmel kisfilmkészítő pályázatot hirdettek a 7.-12. Közötti évfolyamos tanulók számára. Olyan 3-5 perces kisfilmeket vagy interjúkat várnak, amelyek egy-egy idős ismerős, rokon vagy szomszéd különleges élettörténetét, hobbiát vagy mesterségét mutatja be. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban októberben. Jelentkezni a balla.andrea@jaszkerület.hu e-mail címen lehet, a munkák leadási határideje pedig szeptember 1-e. Szent Iván éjszakája alkalmából ünnepi közösségi programra hívják az érdeklődőket Jászményszalun. Az eseményt június 26-án este 8 óráig kezdettel rendezik meg a helyi tájházban. A rendezvényen a látogatókat hangulatos zenével és finomságokkal várják. A családosoknak és a legkisebbeknek gyermekfoglalkoztatóval készülnek a helyszínen, a bátrabb jelentkezők pedig az éjszaka folyamán a hagyományos tűzugrást is kipróbálhatják. Egy kicsit távolabb időpont még, de már most ajánlom figyelmükbe, augusztus 16-án reggel 9 órától veteránjármű találkozót szerveznek Jászményszalun a templomkertben. A program részeként délután 3 órától felvonulást is tartanak a település utcáin. A rendezvényre a regisztráció már el is indult, jelentkezni pedig a Jászményszalui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár honlapján, valamint Facebook oldalán elhelyezett űrlapon, valamint elérhetőségeken keresztül lehetséges.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

Ez a Trio FM jelszberényből, miközben Nyugat-Európában már látszik a rendkívüli hőhullám vége, hazánkban éppen most érkezik meg a legforróbb légtömeg. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban a Kárpát-medencében tovább fokozódik a kánikula, a hétvégén és a jövő hét elején akár 40 fok közeli csúcshőmérsékletek is előfordulhatnak. A hőség mellett az aszályhelyzet is aggasztó, mivel a jelenlegi anticiklonális időjárás miatt a csapadék képződés esélye minimális, ami tovább ronthatja a mezőgazdasági területek állapotát. A hosszabb távú kilátások szerint július második hetében érkezett meg az enyhülést hozó időjárási fordulat, amely már csapadékosabb napokat is ígér. Addig is fokozottan figyeljünk magunkra a nagy melegben.

0: 11 múlt 4 perccel már is megnézzük, hogy milyen finomságokkal készülnek a mai ebédre a Jászberényi éttermek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menü ajánló.
0: A Sólyomóter új napi ajánlatában kertészleves, zsiványbuksza, jázmirizssel, kérhetünk még hideg gyümölcslevest is. A húsmentes ajánlatban grízes tészta, barasztrekvárral, további főétele közül pedig választható rakott burgonya háziasan, dübari ércemel, hentes sertéssagú, rántott szárnyas máj, párizs csirkemell és vasi pecsenye. Elérjük a Sólyomótert az 57-401-267-es számon. A Firpo Pizzeria mai kínálatában füstölt sajttal, sonkával töltött borda steak burgonyával a napi menüben, mely kérhető 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Bírs kávézó és bisztró finomságai csütörtökre csontleves, májgombócleves, budgyantott tojásleves, paradicsomos káposzta sülcsászárral, sertésszelet Budapest módra, rántott camembert krokettel, áfonyamártással és bolognai spagetti négy sajtos nyoki, valamint milánói penne a tészta választékból. Komplett menüt is rendelhetünk a Bírs kávézó és bisztróból. Elérik őket a 0620-240-40-44-es számon. A Pipacs étterem menükínálatában csütörtökön magyaros gombaleves, korhelyleves, kolozsvári rakott káposzta, tejbelis kakaós szórással, pásztortarhonya és pórihagymával mackó sajttal töltött sertésszelet fűszeres burgonyával. A Pipacs étterem várja hívásunkat 57-405-510. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai kínálatban görög saláta, paradicsomos risotto, rukkolával és parmezánnal, valamint desszert. A menü hozzáadott cukrot nem tartalmaz, és gluténmentes alapanyagokból készül. A menüt helyben fogyaszthatjuk, de kérhetjük elvitelre is. Az Aranykalán étterem várja vendégeit ebédre, babgulyással, csontlevessel, kérhető még vasi pecsenye hagymás tört burgonyával, sajttal, sonkával töltött csirkemell zöldséges rizssel, ajánlatukban szerepel még rántott sajt, tökfőzelék sertéspörköltel, rizsfelfújt szamócaragúval, a vega menüben pedig roston sajt, joghurtos salátával, rizssel. Két telefonszám az Aranykalád étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733. Bőséges a választék a Karavánőnki szolgáló étteremben is, a csütörtöki menüben sertésragúleves, őszi baraszkleves, harcsapaprikás túrós csúszával, rakott kell, parasztos sertésszelet, szezámagos pulykemel rántva, brokkolival, fetával töltött érce rántva, rántott sajt, paradicsomos húsgombóc, francia saláta és nidlinges burgonyapüré. A Karavánőnki szolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. A River Bistro napi menüjében csütörtökön erdélyi gyümölcsleves, barackos csirkemell jázmirizssel és rántott tengeri halfilé francia salátával. Hívhatjuk a River Bistrót az 57-407-500-ra számon.
4: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
1: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
5: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Razziáztak a múlt héten a rendőrök. Július 10-ig várják a Mész királynők jelentkezését. Jótékonysági motoros napot szerveznek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Hatalmas erőkkel vonultak ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegye útjaira a rendőrök az elmúlt napokban. Szerették volna kiszűrni a forgalomból a legveszélyesebb sofőröket. A nagyszabású roadpool ellenőrzés során több mint 7000 autóst állítottak meg szűkebb hazánkban. A razzia pedig rengeteg ittas és bódult járművezető számára végződött súlyos bűnvádi eljárással. A programsorozat részeként a hatóságok egy 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaratont is végrehajtottak a térségünkben. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a rendőrök az egyhetes akció során összesen 7409 járművezetőt ellenőriztek. 21 ittas sofőrrel szemben kellett jogi lépéseket tenniük. Különösen riasztó tény, hogy közülük 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek a volán mögé, amely már kimerítette a bűncselekményi értékhatárt. A 24 órás maratoni ellenőrzés alatt 2183 járművezetőt állítottak meg a vármegyében, közülük 7-en ittasnak bizonyultak. A vármegyei statisztikák tökéletesen illeszkednek egyébként a nem túl vidám országos összképbe. A rendőrség Magyarország teljes területén egy hét alatt 147.070 sofőrt ellenőrzött, akik közül 482-en vezettek ittasan vagy bódultan. A speciális 24 órás akció során további 156 ilyen felelőtlen járművezetőt szűrtek ki a forgalomból az egyenruhások. Idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét, aki számos rangos eseményen képviselheti majd a méhészetet. Feladatának része a szakmai előadásokon való közreműködés, a méz fogyasztás népszerűsítése, valamint a közönséggel való kapcsolattartás is. A méhészek nagykövete betekintést nyerhet a méhészeti közösség mindennapjaiba, új kapcsolatokat szerezhet és olyan tapasztalatokat, amelyek későbbi pályafutása során is meghatározók lehetnek. A program egyedülálló lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének aktívan tenni a hazai mézfogyasztás ösztönzésért és a méhészet társadalmi megítélésének erősítéséért. A magyar termelői méz nem csupán kiváló élelmiszer, hanem a természet és a méhészek elhivatott munkájának eredménye. A méz királynő feladata, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttathassa. A fényképes jelentkezéseket július 10-ig várják a szervezők a mézvásár2021@gmail.com e-mail címre. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője. Jótékonysági motoros napot tartanak ezen a héten, szombaton hívják, várják tehát a motorosokat és az utasokat kék szívvel, két keréken, Jászberényben, a Lehel vezértér szervíz utcájába. A rendezvényt délelőtt 10 órakor nyitják meg, aztán kezdődik a motorszépségverseny regisztrációja, majd az eredményhirdetés délután 1-kor. A délelőtt folyamán fellép a Jászberényi Dance Fitness Egyesület, illetve lesz gyorsulási verseny óvisoknak és motorosoknak. A hagyományos motoros felvonulás 3:42-kor indul el, amit ebéd követ, a menü babgulyás lesz. A programban tombola sorsolás is szerepel. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt arcfestésre és kreatív játékos tevékenységek is várják. Jön tehát a jótékonysági motoros nap ezen a héten szombaton a Lehel vezértér szervíz utcájában. Táncban élünk, ezzel a címmel a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi gála műsorára kerül sor ezen a héten, pénteken. A Székely Mihály szabadtéri színpadra várják, színpadhoz az érdeklődőket. Hívják, várják tehát azokat, akik szeretnék megünnepelni a 25 éves jubileumot a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolával. Nagyrészt derült napos idő várható ma. A középső és a déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő idehaza. Csapadék sehol sem várható. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul, Jászberényben és a térségben 34 fok lesz extrém erős UV-sugárzással. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Trio FM reggeli starter.
2: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: que te hace llorar.
1: Ez a Trip FM, a Jásság rádiója. A következő percekben fókuszban a közlekedés biztonság. György Tibor, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési főelőadója kéri a figyelmüket. A nyári szünet beköszöntével különösen pontossá válik a közlekedés biztonság. A Hadnagy úr többek között a szabályos kerékpározásról, a rollerezésről, valamint a vízparti pihenés kockázatairól azt meg fontos tanácsokat.
2: Újra itt a vakáció. Köztudott, hogy a felhőtlen játék kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé vagy áldozatává válhatnak. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre. Sok éves tapasztalataink azt mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetekben szenvedők száma, leginkább a felelőtlenül be nem kapcsolt biztonsági övek miatt, és az évszak sajátosságaival fakadóan sajnos a vízi tragédiáiké is. Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt a gyermekeikre. Mondják el, miként kell helyesen közlekedni, például, hogy hol van elsőbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni, tudjon a gyermek biztonságosan irányt jelezni, és egy esetleges hirtelen akadály előtt biztonságosan megállni. Ha már tudja a gyermek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja ezeket az alapvető szabályokat tartani, még akkor is egy ideig kísérje figyelemmel a szülő a tevékenységét, hogy hogyan reagál a gyermek egy-egy veszélyesebb helyzetre. A tragédiák leggyakoribb okozója a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban az állójármű takarásából való kilépés. A nyári szünetben egyre több gyermek használja közlekedési eszközként az elektromos rollert. A mikromobilitási eszközök megjelenésével jelentősen növekedett az ilyen jellegű baleseteink száma is. Kérem a szülőket, hogy gyermekeiket védőfelszerelés nélkül ne engedjék az eszközt használni, hiszen egy kisebb elesés is komolyabb sérüléseket okozhatnak nekik. Úgy gondolom, egy diák sem szeretné a kórházban vagy vízben tölteni a nyarat, éppen ezért kellő körültekintéssel, a szabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelésekben való közlekedéssel megelőzhetőek a sérülések, illetve a balesetek bekövetkezése. A felnőtt gépjárművezetőink figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogy a nyári melegekben is legyenek türelmesek, és figyeljenek a gyalogos, kerékpározó és rollerező gyermekeinkre. A gyermekek elhelyezésére több szülő választja nyáron a táborozást. Ilyenkor előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő tájegységgel, úthálózattal vagy környezettel találkoznak. A tábor előtt mindenképp figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira. Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor tartsuk be a rendszabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentő mellén. Kerülni kell a bányatavakat, csak és kizárólag a kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából a gyermekek. A szülők mindig ellenőrizzék le, hogy a gyermek a biztonsági övet bekapcsolta. A rendőri intézkedésekkor nagyon sokszor találkozunk azzal az indokkal, hogy csak a szomszéd utcában megyünk a mamáékhoz, mely álláspontom alapján nem elfogadható, ugyanis azon a pár száz méteren is történhet egy koccanás, melynek következtében a gyermekek megsérülhetnek. A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kíván a Jászberényi Rendőrkapitányság.
1: Ezeket a fontos szabályokat és óvintézkedéseket hallották György Tibor rendőrhadnagytól, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési főelőadójától. Köszönjük szépen!

Lassan elérkezünk 11 órához, ezzel pedig zárjuk a reggeli starter napindítónkat, ám érdemes velünk tartani a folytatásban is, hiszen itt lesz velünk vendégünk Szűcs Gábor, a Járság Népi Együttes művészeti vezetője. Vele beszélgetünk majd a jeles jubileumról, az 55 éves együttesről, a táncoló örökségről és arról a 3 évtizedről, amelyet művészeti vezetőként a pályán töltött.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most.
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Ez a Trió FM Jászberényből a Jászság Népi Együttes 55 éves jubileuma kapcsán Kárpáti Márta készített interjú Szűcs Gábor művészeti vezetővel. Hamarosan hallhatnak a Táncoló Örökségünk című gála műsorról, illetve arról is, hogy hogyan ötvözik a színpadi látványt a népi hagyományokkal, és miként zajlik a közös felkészülés a jelenlegi és az egykori táncosok részvételével.
2: 55 éves a Jászság Népi Együttes Táncoló Örökségünk címmel lett a gála műsor. Hogyan foglalja össze ez a Táncoló Örökség az elmúlt 55 évet? Mit jelent ez a cím, illetve ez egy tematikus vagy műsor lesz, vagy egy időutazás?
3: Táncoló Örökségünk, tehát mély tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1:15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felől, itt a Moldvai Csángótól kezdve a szűkebb pátrián, tényleg a jászsági táncói minden színpadon lesz. Kimondottan ilyen táncszínázi jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen felekben, februárban elkezdtük a felkészülést az egykori táncosokkal, hiszen kézben működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Ez egy nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Tehát ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Az is egy délután folyamán, amikor alig lehet, tehát nem is lehet fényezni. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy az első fél időben, tehát mind a két fél időben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második félidőnek van egy kicsi tematikája, ugye az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezetője, tehát idén 30 éve, és annak lesz egy ilyen eszenciája, tehát egy ilyen válogatás azokból a alkotásokból, hát nyilván itt is azért minimalizáltan, de amit én úgy gondolom, hogy a most visszajövő táncosokkal, jelenlegi csapattal színpadra tudunk vinni, tehát megjelenik a 1992-ben készült boncidai koreográfián, vagy akár a legutóbbi 2021-ben a Kodály műsorban készült alkotás, tehát egy kicsi áttekintés, ennek van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja, de egyébként az örökségünkben sok minden beletartozik, ez is az a cím, hogy Táncoló Örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek, tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen ezek a dolgok. Hála az ének nagyon nagy az együttesnek a tárháza, amiből lehet csipegetni, vagy lehetne csipegetni, de hát azért ez egy időhöz kötött.
2: 55 év, az több mint egy fél évszázad, és rengeteg ember megfordult az együttes életében. Kik azok a nagy nevek, akik nélkül nem jöhetne létre az együttes?
3: Természetesen itt a indításnál, ugye Papp Imre 71-ben akkor indult a táncház mozgalom is Magyarországon, tehát az a szele ide is eljött Budapestről, hogy akkor a néptánc itt is valamilyen formában honosodjon meg, és az Imre nyitott volt erre a úgymond időszavára, és létrehozta a Jászság együttest, és nagyon jól el is indult ez a munka, hiszen 77-ben már ki mit tudott nyert az együttes, ami az első ilyen nagy mérföldkő volt a csapat életében, aztán még sok-sok hasonló magas eredmények, vagy nagy sikerek voltak, de az egy nagy löketet adott az együttesnek, akkor az idejárt Timár Sándor tanítani, aki most a napokban hunyt el, a Mesti, és azért ő annak idején nagyon sokat segített a szakmai úton Imrének is, az együttesnek is az indulásnál, hogy milyen irányvonalat képviseljenek, amely elsősorban az autentikus néptáncnak a megjelenését, színpadra vitelét eredményezte, és hát utána nagyon sok olyan oktató járt ide, Zsurávszki Zoltán, Farka Zoltán, akik még ma is aktívan dolgoznak a szakmában, és még rengeteg más táncos egyéniségek, és hát innen is kerültek ki egyéniségek, hiszen Mihály Gábor a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, Kossuth Díjas alkotónk, és sok olyan táncos még, akik hivatásos táncegyüttesben folytatták a pályafutásokat, tehát nagyon sok táncos tudott adni a Jászság Népi Együttes a hivatásos profi táncegyütteseknek, és az egy büszkeség, és most is hála az ének, ez egy folyamatos, mert most a fiataljaink közt is van olyan, akik végzik a Táncművészeti Egyetemet, és már ott kopogtatnak a Magyar Állami Népi Együttes ajtaján, vagy más hivatásos együttes ajtaján. Úgyhogy ez folyamatosan ment, köszönhetőnek, hogy azért az 55 év alatt a mindenkori vezetők és a táncosok mindig törekedtek egy magas szintű szakmai munkának az elvégzésére, és hát a mai napig az együttes a legkiváló magyar együttesek, magyar táncegyüttesek közé tartozik.
2: Az évek során rengeteg sikert elért az együttes, mégis a stílus változott valamennyire, gondolom, hogy ez a kor elvárásainak is köszönhető, illetve mi volt akkor és mi volt most az elvárás?
3: Nyilván mások voltak, mit tudom én, 92-ben, vagy akár a Kimitől idején 77-ben, tehát az a ottani táncok akkor egy-egy területet fölöleltek, de manapság már nagyon régóta egy-egy falunak a táncát táncoljuk, egy falun belül adott esetben egy táncos egyéniségnek a tánca jelenik meg a színpadon, tehát nagyon mélyek lettek a kutatások az idők alatt, illetve már régebben is, ugye Martin György révén 50-es évek, 60-as évektől kezdve, de igazából a táncos generációk aztán folyamatosan a mély kutatásokat jobban megnézték, tehát egy-egy eredeti filmnek jobban megnézték a táncos anyagát, így mondom, mert nem csak egy terület, mondjuk csak egy mezőség, hanem ezen belül akár egy ördöngős füzese, egy falunak, vagy azon belül a Réti Jani bácsi tánca, tehát ez meghatározta a színpadi produkciókat is, meghatározta a koreográfiákat, meghatározta egy együttesnek az arszpoétikáját. Az együttes azért szorosan maradt ott, hogy az autentikus a magyar paraszti tánc zenekultúrát dolgozza föl, gyűjtse és színpadra állítsa. Tehát ez a vonulat. Természetesen folyamatosan színház eszközeit használtuk Szenikáktól kezdve, amelyek a bizonyos alkotásokban már megjelentek akár a 90-es évek, 2000-es évek elején az együttes életében is, és ez folyamatosan azért most már jelen van, tehát már ez hozzá tartozik, és hát az együttes is törekedett itt az elmúlt időszakban, hogy azért önálló műsorokat csináljon, nem egyet, nem kettőt.
1: A jubileumi gála műsor hátteréről és a szakmai koncepcióról hallottak Szűcs Gábortól, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjétől. Kiderült, hogy az 55 éves évforduló nem csupán egy visszatekintés, hanem egy érzelmes találkozás is a múlt és a jelen táncosai között, akik közösen dolgoznak azért, hogy a Kárpát-medence névtáncait méltó módon vigyék színpadra. Hamarosan folytatjuk.
0: Érdekes beszélgetések, izgalmas programok. Ez a Trió napközben.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM, a Jászság Rádiója. Folytatjuk tovább a beszélgetést Szűcs Gáborral, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjével. A továbbiakban az együttes szakmai múltja, a nagy elődök és a tánc kutatás jelentősége kerül majd terítékre. Megtudhatjuk azt is, hogy hogyan sikerül egy együttesnek évtizedeken át megőrizni a kiemelkedő szakmai színvonalát, és mi a titka annak, hogy a közösség ennyire szorosan összetart.
2: Említettük a kutatást, tudom, hogy nagyon sokan jártak kutatni az együttesből is. Ma még van lehetőség erre?
3: Hát van még, de egyre kevesebb. Tehát azt lehet látni, hogy például akik a Csángó Fesztiválon ide jártak folyamatosan, akár a magyar szembeneki táncosok, akár az ördöngös füzesélyek, de Moldvából, Gyümesből is pár honnan mondhatnám. Györgyfalva, Pitti bácsi. Tehát ezek a nagy egyéniségek sajnos már nem élnek köztünk, akiktől mi is, én személy szerint is, vagy az én korosztályom, meg még alattam levő korosztály is rengeteget tudott tanulni. Táncban, lélekben, emberségben. Tehát ezek nagyon fontosak voltak számunkra. Ma már ezeket az adatközőket a mai fiatalok videóról, filmről tudják megtekinteni, amely szintén nagyon nagy értéket tud hordozni, és kell is, hogy fönnmaradjon. Ez a fajta munka is, hogy filmről letanulom, filmről megnézem. És vagyunk most páran a mi korosztályunk, akik viszont személyes élményből még tudunk átadni a fiataloknak is, hogy hogyan láttuk mi ezt náluk, ezeket a táncokat. Ma már sajnos egyre kevesebb, szoktuk mondani, az utolsó mohikánok is elmennek, vagy elmentek. Találunk természetesen még, vannak fiatalok nagyon jó, Gyimesbe a megboldogult Sára Ferenc nagyon nagy alapokat épített, hogy az ottani fiatalok ma a hagyományos értékeik a napjaikban benne vannak. De beszélhetnénk akár Visáról, Méra Kalotaszegot is, most egy nagyon fiatal, 10-20 éves fiatalok kinti segítséggel, illetve itthoni szakmai segítséggel, tehát magyarországi szakmai segítséggel működnek, tehát látunk, Magyar Lapát látunk, de is még lehetne sorolni. Tehát azért vannak, hála az égnek olyan, tehát a visszatanítási folyamat, a saját kultúrájuknak a megtanulása ott helyben, az adott faluban van, történik, nyilván nem olyan mély, sajnos, de nem tűnt el. Tehát hála az égnek ez van, és reméljük, hogy működik is. Azok a nagy zenészek, énekesek, akik úgymond etalonok voltak a magyar néptánc mozgalom szakmai embereinek számára sok évtizeden keresztül, sajnos ők már nagyon kevesen.
2: Az évtizedek alatt az együttes életéből is sokan távoztak, de mégis megmaradt a létszám, illetve úgy gondolom nő a létszám folyamatosan. Mi az a vonzerő, amivel a fiatalokat ide lehet csábítani?
3: Egyre nehezebb, azért volt ennek jobban aranykorszaka is, mondhatnám, amikor nagyobb merítésből tudtunk dolgozni. Tehát most is van merítés, de nem olyan széles. Ennek beköszönhető nyilván, hogy mondjuk Jászban ebben is rengeteg egyéb tevékenységet lehet sporttól kezdve művészeti ágon keresztül, és mint tudom, 91-ben, mikor az én az Árendás Együttest alapítottam, mint gyerekcsoport, akkor az a néptánc, akkor 90-es évek elején Berényben, tehát mellette nem nagyon volt a futballon kívül, vagy a jégkorongon kívül más olyan dolog, ami mély tartalmú volt, tehát könnyebb volt a gyerekeket behozni. Ugye most már sokrétű a lehetőség tárháza, ami nagyon jó, és nagyon örülünk is neki, mert kell is, de nyilván beszűkít bizonyos szempontból lehetőségeket számunkra, de azért még mindig megtaláljuk azokat a fiatal gyermekeket, akik a művészeti iskolába eljönnek, hiszen a művészeti iskola is most ünnepli 25 éves fennállását, és akikből aztán a együttesben tudunk látni fiatal táncosokat a közeljövőben. Most is volt egy generációváltás a 23-as év, 24-es évre, tehát nem is olyan rég, de most egy elég fiatal csapattal dolgozunk a Jászság Együttesben, és hát figyelünk a növekvő fiatalokra, akikből lehet majd Jászság Népi Együttes táncos. Tehát nyilván ez a folyamat megvan, szeretnénk azért, főleg a fiúk létszámát szeretnénk bővíteni az iskolába is. A lányok sokkal hamarabb jelentkeznek a néptáncra, a fiúk kevésbé, de azt gondoljuk, hogy ez nem csak nálunk az országos probléma egyébként ilyen szempontból, de a megoldáson dolgozom.
2: Országszerte sok néptánc együttes működik, a Jászság mégis kiemelkedik ezek közül. Mi a Jászság Népi Együttes védjegye? Mitől magasodik ki a többiek?
3: Én azt gondolom, hogy fontos azért, hogy van egy folytonosság. Tehát, hogy az Immodell papírra ugye 77-ben elkezdte, én 91-től vagyok tánckarvető, és ebből a 96 művészeti vezető, tehát van egy szakmai vonal azóta, az 30 éve, amin azt gondolom, hogy én jó szemléletűnek tartom azt a szakmai vonalat egy amatőr együttes életében, amire föl lehet építeni egyfajta tudást, szakmai tudást, művészeti koncepciót, amely működött az évek során mindig is. Hát, hál' az égnek mindig olyan táncosok voltak, vannak az együttesben, akik nagyon komolyan vették azt a munkát. Tehát ez nagyon nagy áldozattal járt. Tehát a táncosok, akik egyébként nem hivatásos táncosok, munkahelyi iskola mellett hétvégente próbálnak éjjel-nappal, nagyon sokat áldoztak régen is, és áldoznak most is, de másképp nem megy. Ezt mindig próbálom nekik elmondani, hogy oké, nyilván van magának életbeli dolgok, amelyek fontosak, tehát prioritásokat tudnak élvezni, és kell is. De hogyha belefektetnek egy energiát egy ilyen szintű munkába, akkor azt csak lelkesedéssel, alázattal, szenvedéllyel lehet csinálni. Illetve, hogy egy nagyon jó közösségben. Tehát ezek amellett, hogy megfogalmazunk a kollégáimmal együtt egy szakmai koncepciót, egy művészeti irányvonalat, nagyon fontos, hogy a táncosok közösségileg, érzelmileg oda,

0: lehet másikkal. Nem annyira, de ez normál dolog, de akkor is a közösségen belül meg kell találni azt a viszonyulási pontot, hogy mindenkit tisztelünk, és mindenki irányában úgy viszonyulunk, hogy segítjük a másikat.
1: Műsorunk vendége ebben az órában Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
2: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
3: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
4: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
5: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menü ajánló.
3: A Sólyomoter új napi ajánlatában kertészleves, zsiványbuksza, jázmérizsel, kérhetünk még hideg gyümölcslevest is. A húsmentes ajánlatban grízes tészta, barasztekvárral, további főétele közül pedig választható rakott burgonya háziasan, dübari ércemel, hentes sertéssagú, rántott szárnyas máj, párizs csirkemell és vasi pecsenye. Elérjük a Sólyomotelt az 57-401-267-es számon. A Firpo Pizzeria mai kínálatában füstölt sajttal, sonkával töltött borda steak burgonyával a napi menüben, mely kérhető 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Bírs kávézó és bisztró finomságai csütörtökre csontleves, májgombócleves, budgyantott tojásleves, paradicsomos káposzta sült császárral, sertésszelet Budapest módra, rántott camembert krokettel, áfonyamártással és bolonyai spagetti négy sajtos nyoki, valamint milánói penne a tészta választékból. Komplett menüt is rendelhetünk a Bírs kávézó és bisztróból, elérik őket a 0620-240-40-44-es számon. A Pipacs étterem menükínálatában csütörtökön magyaros gombaleves, korhelyleves, kolozsvári rakott káposzta, tejbelis kakaós szórással, pásztortarhonya és pórihagymával mackó sajttal töltött sertésszelet fűszeres burgonyával. A Pipacs étterem várja hívásunkat 57-405-510. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai kínálatban görög saláta, paradicsomos risotto, rukkolával és parmezánnal, valamint desszert. A menü hozzáadott cukrot nem tartalmaz, és gluténmentes alapanyagokból készül. A menüt helyben fogyaszthatjuk, de kérhetjük elvitelre is. Az Aranykalán étterem várja vendégeit ebédre, babgulyással, csontlevessel, kérhető még vasi pecsenye hagymás tört burgonyával, sajttal, sonkával töltött csirkemell zöldséges rizssel, ajánlatukban szerepel még rántott sajt, tökfőzelék sertéspörkölttel, rizsfelfújt szamószaragúval, a vega menüben pedig roston sajt, joghurtos salátával, rizssel. Két telefonszám az Aranykalád étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733. Bőséges a választék a Karaván önki szolgáló étteremben is, a csütörtöki menüben sertésragúleves, őszi baraszkleves, harcsapaprikás túrós csúszával, rakott kell parasztos sertésszelet, szezámagos pulykemel rántva, brokkolival, fetával töltött érce rántva, rántott sajt, paradicsomos húsgombóc, francia saláta és nidlinges burgonyapüré. A Karaván önki szolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. A River Bistro napi menüjében csütörtökön erdélyi gyümölcsleves, barackos csirkemell jászmin rizssel és rántott tengeri halfilé francia salátával. Hívhatjuk a River Bistrót az 57-407-500-as számon.
6: Ez volt a menü ajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
7: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Razziáztak a múlt héten a rendőrök. Jótékonysági motoros napot szerveznek. Július 10-ig várják a Mész királynők jelentkezését. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jótékonysági motoros napot tartanak ezen a héten. Szombaton hívják, várják tehát a motorosokat és az utasokat. Kék szívvel, két keréken, Jászberényben, a Lehel vezértér szervíz utcájába. A rendezvényt délelőtt 10 órakor nyitják meg. aztán kezdődik a motor szépségverseny regisztrációja, majd az eredményhirdetés délután 1-kor. A délelőtt folyamán fellép a Jászberényi Dance Fitness Egyesület, illetve lesz gyorsulási verseny óvisoknak és motorosoknak. A hagyományos motoros felvonulás 3:42-kor indul el, amit ebéd követ, a menü babgulyás lesz. A programban tombola sorsolás is szerepel. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt arcfestésre és kreatív játékos tevékenységekre is várják. Jön tehát a jótékonysági motoros nap ezen a héten szombaton a Lehel vezértér Szervíz utcájában. Hatalmas erőkkel vonultak ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegye útjaira a rendőrök az elmúlt napokban. Szerették volna kiszűrni a forgalomból a legveszélyesebb sofőröket. A nagyszabású roadpool ellenőrzés során több mint 7000 autóst állítottak meg szűkebb hazánkban. A razzia pedig rengeteg ittas és bódult járművezető számára végződött súlyos bűnvádi eljárással. A programsorozat részeként a hatóságok egy 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaratont is végrehajtottak a térségünkben. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a rendőrök az egyhetes akció során összesen 7409 járművezetőt ellenőriztek. 21 ittas sofőrrel szemben kellett jogi lépéseket tenniük. Különösen riasztó tény, hogy közülük 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek a volán mögé, amely már kimerítette a bűncselekményi értékhatárt. A 24 órás maratoni ellenőrzés alatt 2183 járművezetőt állítottak meg a vármegyében, közülük 7-en ittasnak bizonyultak. A vármegyei statisztikák tökéletesen illeszkednek egyébként a nem túl vidám országos összképbe. A rendőrség Magyarország teljes területén egy hét alatt 147.070 sofőrt ellenőrzött, akik közül 482-en vezettek ittasan vagy bódultan. A speciális 24 órás akció során további 156 ilyen felelőtlen járművezetőt szűrtek ki a forgalomból az egyenruhások. Idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét, aki számos rangos eseményen képviselheti majd a méhészetet. Feladatának része a szakmai előadásokon való közreműködés, a méz fogyasztás népszerűsítése, valamint a közönséggel való kapcsolattartás is. A méhészek nagykövete betekintést nyerhet a méhészeti közösség mindennapjaiba, új kapcsolatokat szerezhet és olyan tapasztalatokat, amelyek későbbi pályafutása során is meghatározók lehetnek. A program egyedülálló lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének aktívan tenni a hazai mézfogyasztás ösztönzésért és a méhészet társadalmi megítélésének erősítéséért. A magyar termelői méz nem csupán kiváló élelmiszer, hanem a természet és a méhészek elhivatott munkájának eredménye. A méz királynő feladata, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttathassa. A fényképes jelentkezéseket július 10-ig várják a szervezők a mézvásár2021@gmail.com e-mail címre. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője. Táncban élünk, ezzel a címmel a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi gála műsorára kerül sor ezen a héten, pénteken. A Székely Mihály szabadtéri színpadra várják, színpadhoz az érdeklődőket. Hívják, várják tehát azokat, akik szeretnék megünnepelni a 25 éves jubileumot a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolával. Nagyrészt derült napos idő várható ma. A középső és a déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő idehaza. Csapadék sehol sem várható. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul, Jászberényben és a térségben 34 fok lesz extrém erős UV-sugárzással. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Trio napközben. Minden, ami jásság.

0: Érdekes beszélgetések, izgalmas programok. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Zárjuk a beszélgetésünket Szűcs Gáborral, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjével, Kárpáti Márta interjújának befejező részében a művészeti vezető 30 éves pályafutása kerül fókuszba, szó esik a személyes mérföldkövekről és a legemlékezetesebb koreográfiákról, valamint arról a kitartó munkáról, amivel ezt a közösséget 3 évtizeden keresztül sikerült egyben tartani a nehéz időkben is.
2: Említettük, hogy az 55 éves évforduló mellett kettős jubileum van, hiszen Szűcs Gábor mint művészeti vezető 30 éve van a pályán. Önnek, mint művészeti vezetőnek személyesen mit jelent a Jászság, mint kulturális örökség?
3: Igen, mint vezető 30 éve, mondjuk 10 évesen kezdtem el, de nem most volt, már 48 éve vagyok így benne a táncban. Nekem mai napig óriási megtiszteltetés, hogy ennek az együttesnek lehetek a vezetője. Tehát kevesen mondják el Magyarországon, hogy mondjuk ennyi ideig visznek egy együttest, kevesen tudják elmondani, hogy azért ott van az asztalon, tehát akár egy kétszeres felszállott a pályára győztes együttes, Prima díjas, Prima Primisza Magyar Örökség díjas, Bartók díjas, tehát rengeteg fesztiválnak, amelyek ugye a szakmai munkánknak úgymond az eredményei, de itt emögött a próbatermi munkák, az új előadások, 6-7-8 új műsort tudtam csinálni az együttesnek ezen idő alatt, ami nagy lélegzetű műsorok voltak, nem egy koreográfia, amiből nem is tudom mennyit készítettem, mint önálló koreográfia, akár a gyerekcsoportoknak vagy az ifjúságinak, de ez nyilván ez egy feladat része, de igazából az, hogy egy ilyen közösséget azért 30 évig eddig sikerült egybetartani és fönntartani ezt a művészeti munkát és az érdeklődést is, hogy ide jöjjenek is, az elismertséget. Tehát, hogy a szakmában az a Jászság Népi Együttesnek azért magas az elismertsége. És ezt meg tudjuk tartani, ez mindig komoly munka kell. De mondom, a legfontosabb az, hogy ennek úgymond vezetője részese vagyok. És hát azért nagyon sokan dolgoztak emellett, hiszen a művészeti vezetői dolgokat 96-ban a feleségemmel, Szűcs-Nyugvá Máriával indítottuk el. De sokáig ő mellettem ezt erősen csinálta. Menet közben besegítettek az asszisztensi vonalon, a Kocsán László Kuli Orsolya pár évig. Besegített a Dudás család, Dani és a Lívi, akik szintén tánckarvezetői pozícióban is voltak egy darabig. Bár nem voltak semmilyen pozícióban, de a Busai család is sokat dolgozott itt az együttesben, akik a nagy együttesben gyertek. Az ő szakmai munkásságuk azért nagyban segített abban, hogy az együttes is sikeres tudott lenni, de természetesen ehhez kellett egy közös elv, egy közös irányvonal, kompromisszum, sok-sok vita, minden egyéb olyan dolog. És hát manapság az elmúlt években pedig a Vajai Franciska, az együttes vezető is nagy volt el, a fiúknál szakmai munkatárs. Tehát ezeknek a személyeknek mindnek kellett külön-külön, meg kell is külön-külön az a fajta munkája, amitől az én 30 évem meg tudott teremtődni, és tud létezni, és reméljük, hogy tud még, és ahogy mondtam, hát kellettek a táncosok. Én mai napig nagy hálával vagyok azoknak a táncosoknak, akikkel én akár nap, mint nap, percig dolgoztam. Még hogyha nagyon sokszor óriási feszültségek, akár viták, vagy nem megértések is voltak, de a végén mindig úgy alakult. De hát ez ezzel jár. Egy ilyen komoly munkával ütközési pontok vannak, ez egy normál dolog. Csak ugye mindig arra törekedtem, és törekedtünk is, hogy ezeket tisztítsuk ki, rendezzük le, próbáljuk úgy megoldani, hogy tudjon működni a közösség. Aztán számomra mindig az volt a fontos, hogy a közösség az első, után az egyén érdeke. Legyen az akár a személyes egyén érdekem, vagy akár a táncos egyén érdeke. Tehát még egyszer a közösség, és utána vagyok én ebbe benne.
2: Ha visszagondolunk az elmúlt 3 évtizedre, mi az, amire a legbüszkébb, mi volt a legnagyobb sikerű koreográfia, illetve melyik a kedvence személyesen?
3: Hát nagyon nehéz ez, mert áll az énnek, itt vannak a falon azok a műveim, meg most még bővülöm lapomban, amelyek itt mögöttem az első után a Korfalára, ami 2003-ban Csík zenekarral. Az egy nagyon kedves volt, mert ez volt az első ilyen nagyobb lélegzetű önálló műsor az együttes életében is, meg az amatőr együtteseknél se volt ez jellemző, hogy egy önálló műsor elő tudunk jönni. Aztán ezek folyamatosan még jöttek. Nagyon szép pillanatok voltak, két felszállott a pálya győzelemmel, két különböző korosztállyal, generációval tudtuk végigvinni ezt, ami Magyarországon csak egyetlen együttesnek az egy hagyásságnak sikerült, hogy kétszer is megnyerte. Ezek a nagyon nálom is alatt, tehát ezek nagyon-nagyon jó pontok, de azok addig tartottak, és mindig voltak új célok, és kellettek a mai napig is. Hát én megmondom őszintén, annyi élményt kaptam a 30 év alatt az együttestől személyesen, közösségileg, külföldi utak, Mexikótól kezdve, tehát amelyet nem igazán tudok kiemelni, de nekem globálisan a 30 év minden napja, vagy minden pillanata egy külön élmény jelentett. Ezeket általában ma igazából azok a tragédiák tudták sajnos kicsit visszazökkenteni, milyen halálos autóbaleset és egyéb olyan dolog, ami az együttes életében nem egyszer is előfordult. Sajnos olyan tragédia, ami azért visszazökkentett minket hirtelen bizonyos mélységbe, de pont megint a közösség vitte túl ezeken a tragédiákon az együttest, és ezek nagyon fontosak voltak, mert egymást tudtuk erősíteni ezekbe, mint hogy egymást tudjuk erősíteni az örömökben is, így a könnyekben is.
1: Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője volt a vendégünk ebben az órában, akit Kárpáti Márta kérdezett a jubileumi esztendő apropóján. Köszönjük, hogy velünk tartottak és bepillantottak a Jászság egyik legmeghatározó kulturális közösségének életébe.
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

Ez a Trio FM jelzvereinkből pár perc és dél. Én már a búcsúzom, köszönöm szépen ma is a figyelmet. Holnap reggel 7-kor találkozunk, indítsuk együtt a hét utolsó munkanapját is. A Jersel kedvencei szólnak majd ebédidőben, és hamarosan indul a delelőszállításunk. Pálinkás Zsoltán rádióztak, köszönöm, hogy itt voltak velem.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Sólyomóter új napi ajánlatában kertészleves, zsiványbuksza, jázmirizssel, kérhetünk még hideg gyümölcslevest is. A húsmentes ajánlatban grízes tészta, barasztrekvárral, további főételek közül pedig választható rakott burgonya háziasan, dübari ércemel, hentes sertéssagú, rántott szárnyas máj, párizs csirkemell és vasi pecsenye. Elérjük a Sólyomótert az 57-401-267-es számon. A Firpo Pizzéria mai kínálatában füstölt sajta sonkával töltött borda steak burgonyával a napi menüben, mely kérhető 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Birs kávézó és bisztró finomságai csütörtökre csontleves, májgombócleves, budgyantott tojásleves, paradicsomos káposzta sülcsászárral, sertésszelet Budapest módra, rántott camembert krokettel, áfonyamártással és bolognai spagetti négy sajtos nyoki, valamint milánói penne a tészta választékból. Komplett menüt is rendelhetünk a Birs kávézó és bisztróból. Elérik őket a 0620-240-4044-es számon. A Pipacs étterem menükínálatában csütörtökön magyaros gombaleves, korhelyleves, kolozsvári rakott káposzta, tejbelis kakaós szórással, pásztortarhonya és pórihagymával mackó sajttal töltött sertésszelet fűszeres burgonyával. A Pipacs étterem várja hívásunkat 57-405-510. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berén parkolóban, a mai kínálatban görög saláta, paradicsomos risotto, rukkolával és parmezánnal, valamint desszert. A menü hozzáadott cukrot nem tartalmaz, és gluténmentes alapanyagokból készül. A menüt helyben fogyaszthatjuk, de kérhetjük elvitelre is. Az Aranykalán étterem várja vendégeit ebédre, babgulyással, csontlevessel, kérhető még vasi pecsenye hagymástört burgonyával, sajttal, sonkával töltött csirkemell zöldséges rizssel, ajánlatukban szerepel még rántott sajt, tökfőzelék sertéspörkölttel, rizsfelfújt szamócaragúval, a vega menüben pedig roston sajt, joghurtos salátával, rizssel. Két telefonszám az Aranykalád étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733. Bőséges a választék a Karavánon kiszolgáló étteremben is, a csütörtöki menüben sertésraguleves, őszi baraszkleves, harcsapaprikás túrós csúszával, rakott kell parasztos sertésszelet, szezámagos pulykemel rántva, brokkolival, fetával töltött érce rántva, rántott sajt, paradicsomos húsgombóc, francia saláta és nidlinges burgonyapüré. A Karavánon kiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. A River Bistro napi menüjében csütörtökön erdélyi gyümölcsleves, barackos csirkemell jázminrizssel és rántott tengeri halfilé francia salátával. Hívhatjuk a River Bistrót az 57-407-500-as számon.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A Trio FM hírei.
7: Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Adományvonal nyílt a venezuelai földrengés áldozataiért. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Több erős földrengés is történt világszerte az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és egy 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről, károkról nem érkezett jelentés. Észak-Kaliforniában 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. Olaszországban, Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek. szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal lehet segíteni a bajba jutottaknak. A segélyszervezet már felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Szövetség helyszínen segítő partner szervezetével. Ha valaki nagyobb adománnyal szeretne segíteni, azt a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással megteheti. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lehet a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítást célzó otthonfelújítási program is. Csökkent az étkezési búza a termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es színnél is, közölte az Agrárközgazdasági Intézet. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén májusban 4.654.000 volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, míg a munkanélküliségi ráta 4,3%-os volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 15-64 évesek körében a foglalkoztatási ráta lényegében megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel, 75%-os volt. Napközben többnyire napos, száraz idő várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Razziáztak a múlt héten a rendőrök. Jótékonysági motoros napot szerveznek. Július 10-ig várják a Mész királynők jelentkezését. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Táncban élünk, ezzel a címmel a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi gála műsorára kerül sor. Ezen a héten, pénteken a Székely Mihály szabadtéri színpadra várják, színpadhoz az érdeklődőket. Hívják, várják tehát azokat, akik szeretnék megünnepelni a 25 éves jubileumot a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolával. Jótékonysági motoros napot tartanak ezen a héten, szombaton hívják, várják tehát a motorosokat és az utasokat. Kék szívvel, két keréken, Jászberényben, a Lehel vezértér szervíz utcájába. A rendezvényt délelőtt 10 órakor nyitják meg, aztán kezdődik a motorszépségverseny regisztrációja, majd az eredményhirdetés délután 1-kor. A délelőtt folyamán fellép a Jászberényi Dance Fitness Egyesület, illetve lesz gyorsulási verseny óvisoknak és motorosoknak. A hagyományos motoros felvonulás 3:45-kor indul el, amit ebéd követ, a menü babgulyás lesz. A programban tombola sorsolás is szerepel. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt arcfestésre és kreatív játékos tevékenysége is várják. Jön tehát a jótékonysági motoros nap ezen a héten szombaton a Lehel vezértér szervíz utcájában. Hatalmas erőkkel vonultak ki Jász-Nagykunszolnok vármegye útjaira a rendőrök az elmúlt napokban. Szerették volna kiszűrni a forgalomból a legveszélyesebb sofőröket. A nagyszabású roadpool ellenőrzés során több mint 7000 autóst állítottak meg szűkebb hazánkban. A razzia pedig rengeteg ittas és bódult járművezető számára végződött súlyos bűnvádi eljárással. A programsorozat részeként a hatóságok egy 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaratont is végrehajtottak a térségünkben. Jász-Nagykunszolnok vármegyében a rendőrök az egyhetes akció során összesen 7409 járművezetőt ellenőriztek. 21 ittas sofőrrel szemben kellett jogi lépéseket tenniük. Különösen riasztó tény, hogy közülük 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek a volán mögé, amely már kimerítette a bűncselekményi értékhatárt. A 24 órás maratoni ellenőrzés alatt 2183 járművezetőt állítottak meg a vármegyében, közülük 7-en ittasnak bizonyultak. A vármegyei statisztikák tökéletesen illeszkednek egyébként a nem túl vidám országos összképbe. A rendőrség Magyarország teljes területén egy hét alatt 147.070 sofőrt ellenőrzött, akik közül 482-en vezettek ittasan vagy bódultan. A speciális 24 órás akció során további 156 ilyen felelőtlen járművezetőt szűrtek ki a forgalomból az egyenruhások. Idén is megválasztják majd Magyarország Mész királynőjét, aki számos rangos eseményen képviselheti majd a méhészetet. Feladatának része a szakmai előadásokon való közreműködés, a méz fogyasztás népszerűsítése, valamint a közönséggel való kapcsolattartás is. A méhészek nagykövete betekintést nyerhet a méhészeti közösség mindennapjaiba, új kapcsolatokat szerezhet és olyan tapasztalatokat, amelyek későbbi pályafutása során is meghatározók lehetnek. A program program egyedülálló lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének aktívan tenni a hazai mézfogyasztás ösztönzésért és a méhészet társadalmi megítélésének erősítésért. A magyar termelői méz nem csupán kiváló élelmiszer, hanem a természet és a méhészek elhivatott munkájának eredménye. A méz királynő feladata, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttathassa. A fényképes jelentkezéseket július 10-ig várják a szervezők a mézvásár2021@gmail.com e-mail címre. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője. Nagyrészt derült napos idő várható ma. A középső és a déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő idehaza. Csapadék sehol sem várható. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul, Jászberényben és a térségben 34 fok lesz extrém erős UV-sugárzással. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
3: Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon. A hétvégén 40 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Fokozódik a hőség itthon, mától tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Közben a szociális és családügyi miniszter meghosszabbította a vörös kódot keddéj félig. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. Készenlétben áll a Baptista Szeretett Szolgálat speciális mentőegysége, hogy segítsen a venezuelai földrengés után. Közölték, a különleges csapat 8 mentővel és 3 keresőkutyával áll rendelkezésre. A karitatív szervezet emellett gyűjtést is kezdeményezett az áldozatok javára, utalni, valamint adományozni is lehet online a szolgálat oldalán. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónakkölcsönző, az esküvőszervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Szombattól nem járnak a villamosok a Fővárosi Alkotás utcában és a Villányi úton. A BKK közölte, hogy július 12-éig karbantartást végeznek, így a 17-es villamos a Villányi út helyett a Krisztina körúton át közlekedik. A 61-es villamos rövidített vonalon Hűvösvölgy és a Szél Kálmán tér között jár. A 17-es és a 61-es villamosok helyett 61-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réf Fülöpön ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A kánikula hétvégén tetőzik, 40 fok is lehet. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. tartimirodakellekkft.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Edda Művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Július 10-ig várják a mészkirálynők jelentkezését. Razziáztak a múlt héten a rendőrök. Jótékonysági motoros napot szerveznek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Idén is megválasztják majd Magyarország mészkirálynőjét, aki számos rangos eseményen képviselheti majd a méhészetet. Feladatának része a szakmai előadásokon való közreműködés, a méz fogyasztás népszerűsítése, valamint a közönséggel való kapcsolattartás is. A méhészek nagykövete betekintést nyerhet a méhészeti közösség mindennapjaiba, új kapcsolatokat szerezhet és olyan tapasztalatokat, amelyek későbbi pályafutása során is meghatározók lehetnek. A program egyedülálló lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének aktívan tenni a hazai mézfogyasztás ösztönzésért és a méhészet társadalmi megítélésének erősítéséért. A magyar termelői méz nem csupán kiváló élelmiszer, hanem a természet és a méhészek elhivatott munkájának eredménye. A mészkirálynő feladata, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttathassa. A fényképes jelentkezéseket július 10-ig várják a szervezők a mézvásár2021@gmail.com e-mail címre. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország mézkirálynője. Hatalmas erőkkel vonultak ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegye útjaira a rendőrök az elmúlt napokban. Szerették volna kiszűrni a forgalomból a legveszélyesebb sofőröket. A nagyszabású roadpool ellenőrzés során több mint 7000 autóst állítottak meg szűkebb hazánkban. A razzia pedig rengeteg ittas és bódult járművezető számára végződött súlyos bűnvádi eljárással. A programsorozat részeként a hatóságok egy 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaratont is végrehajtottak a térségünkben. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a rendőrök az egyhetes akció során összesen 7409 járművezetőt ellenőriztek. 21 ittas sofőrrel szemben kellett jogi lépéseket tenniük. Különösen riasztó tény, hogy közülük 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek a volán mögé, amely már kimerítette a bűncselekményi értékhatárt. A 24 órás maratoni ellenőrzés alatt 2183 járművezetőt állítottak meg a vármegyében, közülük 7-en ittasnak bizonyultak. A vármegyei statisztikák tökéletesen illeszkednek egyébként a nem túl vidám országos összképbe. A rendőrség Magyarország teljes területén egy hét alatt 147.070 sofőrt ellenőrzött, akik közül 482-en vezettek ittasan vagy bódultan. A speciális 24 órás akció során további 156 ilyen felelőtlen járművezetőt szűrtek ki a forgalomból az egyenruhások. Jótékonysági motoros napot tartanak ezen a héten. Szombaton hívják, várják tehát a motorosokat és az utasokat. Kék szívvel, két keréken, Jászberényben, a Lehel vezértér szervíz utcájába. A rendezvényt délelőtt 10 órakor nyitják meg, aztán kezdődik a motorszépségverseny regisztrációja, majd az eredményhirdetés délután 1-kor. A délelőtt folyamán fellép a Jászberényi Dance Fitness Egyesület, illetve lesz gyorsulási verseny óvisoknak és motorosoknak. A hagyományos motoros felvonulás 3:45-kor indul el, amit ebéd követ, a menü babgulyás lesz. A programban tombola sorsolás is szerepel. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt arcfestésre és kreatív játékos tevékenységek is várják. Jön tehát a jótékonysági motoros nap ezen a héten szombaton a Lehel vezértér szervíz utcájában. Táncban élünk, ezzel a címmel a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi gála műsorára kerül sor ezen a héten, pénteken. A Székely Mihály szabadtéri színpadra várják, színpadhoz az érdeklődőket. Hívják, várják tehát azokat, akik szeretnék megünnepelni a 25 éves jubileumot a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolával. Nagyrészt derült napos idő várható ma. A középső és a déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő idehaza. Csapadék sehol sem várható. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul, Jászberényben és a térségben 34 fok lesz extrém erős UV-sugárzással. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalál a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Hatékonyan működik a hőségriadó idején életbe léptetett vöröskód protokoll, és eddig nem történt rendkívüli esemény a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a leginkább veszélyeztetett intézményekben klímaberendezéseket és ventilátorokat helyeztek üzembe. Az utcai szociális szolgálatok pedig folyamatosan segítik a hajléktalan embereket ivóvízzel és szükség esetén elhelyezéssel. Letartóztatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét az NK-nál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban. Az ügyben több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják a hatóságok. Búzs Balázs szerint törvénytelen és megalapozatlan a letartóztatása. Az NKA volt alelnöke azt mondta, vallomást tett és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hozzátette, soha nem vett részt bűncselekményben vagy törvénytelen döntés meghozatalában. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balatonátúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség. Nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Razziáztak a múlt héten a rendőrök. Július 10-ig várják a Méz királynők jelentkezését. Jótékonysági motoros napot szerveznek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Hatalmas erőkkel vonultak ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegye útjaira a rendőrök az elmúlt napokban. Szerették volna kiszűrni a forgalomból a legveszélyesebb sofőröket. A nagyszabású roadpool ellenőrzés során több mint 7000 autóst állítottak meg szűkebb hazánkban. A razzia pedig rengeteg ittas és bódult járművezető számára végződött súlyos bűnvádi eljárással. A programsorozat részeként a hatóságok egy 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaratont is végrehajtottak a térségünkben. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a rendőrök az egyhetes akció során összesen 7409 járművezetőt ellenőriztek. 21 ittas sofőrrel szemben kellett jogi lépéseket tenniük. Különösen riasztó tény, hogy közülük 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek a volán mögé, amely már kimerítette a bűncselekményi értékhatárt. A 24 órás maratoni ellenőrzés alatt 2183 járművezetőt állítottak meg a vármegyében, közülük 7-en ittasnak bizonyultak. A vármegyei statisztikák tökéletesen illeszkednek egyébként a nem túl vidám országos összképbe. A rendőrség Magyarország teljes területén egy hét alatt 147.070 sofőrt ellenőrzött, akik közül 482-en vezettek ittasan vagy bódultan. A speciális 24 órás akció során további 156 ilyen felelőtlen járművezetőt szűrtek ki a forgalomból az egyenruhások. Idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét, aki számos rangos eseményen képviselheti majd a méhészetet. Feladatának része a szakmai előadásokon való közreműködés, a méz fogyasztás népszerűsítése, valamint a közönséggel való kapcsolattartás is. A méhészek nagykövete betekintést nyerhet a méhészeti közösség mindennapjaiba, új kapcsolatokat szerezhet és olyan tapasztalatokat, amelyek későbbi pályafutása során is meghatározók lehetnek. A program egyedülálló lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének aktívan tenni a hazai mézfogyasztás ösztönzésért és a méhészet társadalmi megítélésének erősítéséért. A magyar termelői méz nem csupán kiváló élelmiszer, hanem a természet és a méhészek elhivatott munkájának eredménye. A méz királynő feladata, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttathassa. A fényképes jelentkezéseket július 10-ig várják a szervezők a mézvásár2021@gmail.com e-mail címre. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője. Jótékonysági motoros napot tartanak ezen a héten, szombaton hívják, várják tehát a motorosokat és az utasokat kék szívvel két keréken Jászberényben a Lehel vezértér szervíz utcájába. A rendezvényt délelőtt 10 órakor nyitják meg, aztán kezdődik a motorszépségverseny regisztrációja, majd az eredményhirdetés délután 1-kor. A délelőtt folyamán fellép a Jászberényi Dance Fitness Egyesület, illetve lesz gyorsulási verseny óvisoknak és motorosoknak. A hagyományos motoros felvonulás 3:45-kor indul el, amit ebéd követ a menü babgulyás lesz. A programban tombola sorsolás is szerepel. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt arcfestésre és kreatív játékos tevékenységek is várják. Jön tehát a jótékonysági motoros nap ezen a héten szombaton a Lehel vezértér szervíz utcájában. Táncban élünk, ezzel a címmel a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi gála műsorára kerül sor, ezen a héten, pénteken a Székely Mihály szabadtéri színpadra várják, színpadhoz az érdeklődőket, hívják, várják tehát azokat, akik szeretnék megünnepelni a 25 éves jubileumot a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolával. A következő napokban fokozódik a kánikula idehaza. Ma este vételkörzetünkben 26 fok lesz, és láthatjuk majd a nyári csillagos eget. Holnap 17 fokra ébredünk, és délután már 35 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, mérsékelt lesz a szél, továbbra is extrém erős lesz az UV-sugárzás. Szombaton már 3 fokú hőségriasztást adnak ki térségünkre és az egész országra, hiszen árnyékban is 37 fokot mutatnak majd a hőmérők, vasárnap pedig 38 fok lesz nálunk, de az ország déli részén eléri a hőmérséklet majd a 40 fokot, és hétfőn sem lesz változás, enyhülés. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Tűzgyújtási tilalom van az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Fokozódik a hőség itthon, mától tűzgyújtási tilalomban érvényben az egész országban. Közben a Szociális és Családügyi Miniszter meghosszabbította a vörös kódot keddéj félig, ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. A bíróság elrendelte 4 ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Eddig 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként, és közülük 4-nek rendelte el a letartóztatását egy hónapra a Kecskeméti járásbíróság. Mindannyian a pályázatok elbírálásában voltak érintettek. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Emellett a gyártó visszahívja bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy a termékek szintén szennyezettek. Az érintett vásárlókat arra kérik, hogy vigyék vissza az árut, majd forduljanak a Ferrero ügyfélszolgálatához. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Razziáztak a múlt héten a rendőrök. Jótékonysági motoros napot szerveznek. Július 10-ig várják a Mész királynők jelentkezését. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jótékonysági motoros napot tartanak ezen a héten, szombaton hívják, várják tehát a motorosokat és az utasokat, kék szívvel, két keréken, Jászberényben, a Lehel vezértér szervíz utcájába. A rendezvényt délelőtt 10 órakor nyitják meg, aztán kezdődik a motorszépségverseny regisztrációja, majd az eredményhirdetés délután 1-kor. A délelőtt folyamán fellép a Jászberényi Dance Fitness Egyesület, illetve lesz gyorsulási verseny óvisoknak és motorosoknak. A hagyományos motoros felvonulás 3:42-kor indul el, amit ebéd követ, a menü babgulyás lesz. A programban tombola sorsolás is szerepel. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt arcfestésre és kreatív játékos tevékenységek is várják. Jön tehát a jótékonysági motoros nap ezen a héten szombaton a Lehel vezértér szervíz utcájában. Hatalmas erőkkel vonultak ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegye útjaira a rendőrök az elmúlt napokban. Szerették volna kiszűrni a forgalomból a legveszélyesebb sofőröket. A nagyszabású roadpool ellenőrzés során több mint 7000 autóst állítottak meg szűkebb hazánkban. A razzia pedig rengeteg ittas és bódult járművezető számára végződött súlyos bűnvádi eljárással. A programsorozat részeként a hatóságok egy 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaratont is végrehajtottak a térségünkben. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a rendőrök az egyhetes akció során összesen 7409 járművezetőt ellenőriztek. 21 ittas sofőrrel szemben kellett jogi lépéseket tenniük. Különösen riasztó tény, hogy közülük 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek a volán mögé, amely már kimerítette a bűncselekményi értékhatárt. A 24 órás maratoni ellenőrzés alatt 2183 járművezetőt állítottak meg a vármegyében, közülük 7-en ittasnak bizonyultak. A vármegyei statisztikák tökéletesen illeszkednek egyébként a nem túl vidám országos összképbe. A rendőrség Magyarország teljes területén egy hét alatt 147.070 sofőrt ellenőrzött, akik közül 482-en vezettek ittasan vagy bódultan. A speciális 24 órás akció során további 156 ilyen felelőtlen járművezetőt szűrtek ki a forgalomból az egyenruhások. Idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét, aki számos rangos eseményen képviselheti majd a méhészetet. Feladatának része a szakmai előadásokon való közreműködés, a méz fogyasztás népszerűsítése, valamint a közönséggel való kapcsolattartás is. A méhészek nagykövete betekintést nyerhet a méhészeti közösség mindennapjaiba, új kapcsolatokat szerezhet és olyan tapasztalatokat, amelyek későbbi pályafutása során is meghatározók lehetnek. A program egyedülálló lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének aktívan tenni a hazai mézfogyasztás ösztönzésért és a méhészet társadalmi megítélésének erősítéséért. A magyar termelői méz nem csupán kiváló élelmiszer, hanem a természet és a méhészek elhivatott munkájának eredménye. A méz királynő feladata, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttathassa. A fényképes jelentkezéseket július 10-ig várják a szervezők a mézvásár2021@gmail.com e-mail címre. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője. Táncban élünk, ezzel a címmel a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi gála műsorára kerül sor ezen a héten, pénteken. A Székely Mihály szabadtéri színpadra várják, színpadhoz az érdeklődőket. Hívják, várják tehát azokat, akik szeretnék megünnepelni a 25 éves jubileumot a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolával. A következő napokban fokozódik a kánikula idehaza. Ma este vételkörzetünkben 26 fok lesz, és láthatjuk majd a nyári csillagos eget. Holnap 17 fokra ébredünk, és délután már 35 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, mérsékelt lesz a szél, továbbra is extrém erős lesz az UV-sugárzás. Szombaton már 3 fokú hőségriasztást adnak ki térségünkre és az egész országra, hiszen árnyékban is 37 fokot mutatnak majd a hőmérők. Vasárnap pedig 38 fok lesz nálunk, de az ország déli részén eléri a hőmérséklet majd a 40 fokot, és hétfőn sem lesz változás, enyhülés. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ritmo. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Fémdarabok jelenléte miatt a Ferrero Magyarország Kft. Visszahívja a Nutella Muffin elnevezésű termékét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Venezuelában 164-re emelkedett a földrengés halálos áldozatainak száma. Eddig csaknem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén és a károk elhárításán, miután két nagy erejű rengés rázta meg a térséget. Caracasban és környékén sok épület összeomlott. Több ország is felajánlotta segítségét, itthon pedig az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtést indított. Spanyolországban több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Elfogadta a józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövidtávú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Új szálláshelyek csak a lakók hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben. A szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Emellett a gyártó visszahívja bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy a termékek szintén szennyezettek. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Razziáztak a múlt héten a rendőrök. Jótékonysági motoros napot szerveznek. Július 10-ig várják a Mész királynők jelentkezését. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Táncban élünk, ezzel a címmel a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi gála műsorára kerül sor, ezen a héten, pénteken a Székely Mihály szabadtéri színpadra várják, színpadhoz az érdeklődőket, hívják, várják tehát azokat, akik szeretnék megünnepelni a 25 éves jubileumot a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolával. Jótékonysági motoros napot tartanak ezen a héten, szombaton hívják, várják tehát a motorosokat és az utasokat. Kék szívvel két keréken, Jászberényben, a Lehel vezértér szervíz utcájába. A rendezvényt délelőtt 10 órakor nyitják meg, aztán kezdődik a motorszépségverseny regisztrációja, majd az eredményhirdetés délután 1-kor. A délelőtt folyamán fellép a Jászberényi Dance Fitness Egyesület, illetve lesz gyorsulási verseny óvisoknak és motorosoknak. A hagyományos motoros felvonulás 3:45-kor indul el, amit ebéd követ a menü babgulyás lesz. A programban tombola sorsolás is szerepel. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt arcfestésre és kreatív játékos tevékenységek is várják. Jön tehát a jótékonysági motoros nap ezen a héten szombaton a Lehel vezértér szervíz utcájában. Hatalmas erőkkel vonultak ki Jász-Nagykunszolnok vármegye útjaira a rendőrök az elmúlt napokban. Szerették volna kiszűrni a forgalomból a legveszélyesebb sofőröket. A nagyszabású roadpool ellenőrzés során több mint 7000 autóst állítottak meg szűkebb hazánkban. A razzia pedig rengeteg ittas és bódult járművezető számára végződött súlyos bűnvádi eljárással. A programsorozat részeként a hatóságok egy 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaratont is végrehajtottak a térségünkben. Jász-Nagykunszolnok vármegyében a rendőrök az egyhetes akció során összesen 7409 járművezetőt ellenőriztek. 21 ittas sofőrrel szemben kellett jogi lépéseket tenniük. Különösen riasztó tény, hogy közülük 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek a volán mögé, amely már kimerítette a bűncselekményi értékhatárt. A 24 órás maratoni ellenőrzés alatt 2183 járművezetőt állítottak meg a vármegyében, közülük 7-en ittasnak bizonyultak. A vármegyei statisztikák tökéletesen illeszkednek egyébként a nem túl vidám országos összképbe. A rendőrség Magyarország teljes területén egy hét alatt 147.070 sofőrt ellenőrzött, akik közül 482-en vezettek ittasan vagy bódultan. A speciális 24 órás akció során további 156 ilyen felelőtlen járművezetőt szűrtek ki a forgalomból az egyenruhások. Idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét, aki számos rangos eseményen képviselheti majd a méhészetet. Feladatának része a szakmai előadásokon való közreműködés, a méz fogyasztás népszerűsítése, valamint a közönséggel való kapcsolattartás is. A méhészek nagykövete betekintést nyerhet a méhészeti közösség mindennapjaiba, új kapcsolatokat szerezhet és olyan tapasztalatokat, amelyek későbbi pályafutása során is meghatározók lehetnek. A program program egyedülálló lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének aktívan tenni a hazai mézfogyasztás ösztönzésért és a méhészet társadalmi megítélésének erősítésért. A magyar termelői méz nem csupán kiváló élelmiszer, hanem a természet és a méhészek elhivatott munkájának eredménye. A Méz Királynő feladata, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttathassa. A fényképes jelentkezéseket július 10-ig várják a szervezők a mézvásár2021@gmail.com e-mail címre. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője. A következő napokban fokozódik a kánikula idehaza. Ma este vételkörzetünkben 26 fok lesz, és láthatjuk majd a nyári csillagos eget. Holnap 17 fokra ébredünk, és délután már 35 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, mérsékelt lesz a szél, továbbra is extrém erős lesz az UV-sugárzás. Szombaton már 3-fokú hőségriasztást adnak ki térségünkre és az egész országra, hiszen árnyékban is 37 fokot mutatnak majd a hőmérők. Vasárnap pedig 38 fok lesz nálunk, de az ország déli részén eléri a hőmérséklet majd a 40 fokot, és hétfőn sem lesz változás, enyhülés. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mi?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Uniós támogatással nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. A hazai energetikai rendszer jelenleg bírja a hőség miatt megnövekedett terhelést, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón beszámolt arról, hogy folytatódnak a vízosztások, a párakapuk felállítása. A MÁV munkatársai csak szerdán 15 ezer palackot osztottak ki. Kitért arra is, hogy a forróságban már volt szükség pálya- és sebességkorlátozásokra, és erre a továbbiakban is lehet számítani. Hangsúlyozta, a hétvégén több nagy rendezvény is lesz az országban, a szervezőknek kiemelt feladata ezek biztonságos lebonyolítása a forróságban. Több mint tízszeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Elfogadta a józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövid távú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Új szálláshelyek csak a lakók hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben. A szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba. Fokozódik a hőség. Nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Július 10-ig várják a mészkirálynők jelentkezését. Razziáztak a múlt héten a rendőrök. Jótékonysági motoros napot szerveznek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Idén is megválasztják majd Magyarország mészkirálynőjét, aki számos rangos eseményen képviselheti majd a méhészetet. Feladatának része a szakmai előadásokon való közreműködés, a méz fogyasztás népszerűsítése, valamint a közönséggel való kapcsolattartás is. A méhészek nagykövete betekintést nyerhet a méhészeti közösség mindennapjaiba, új kapcsolatokat szerezhet és olyan tapasztalatokat, amelyek későbbi pályafutása során is meghatározók lehetnek. A program egyedülálló lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének aktívan tenni a hazai mézfogyasztás ösztönzésért és a méhészet társadalmi megítélésének erősítéséért. A magyar termelői méz nem csupán kiváló élelmiszer, hanem a természet és a méhészek elhivatott munkájának eredménye. A mészkirálynő feladata, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttathassa. A fényképes jelentkezéseket július 10-ig várják a szervezők a mézvásár2021@gmail.com e-mail címre. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország mézkirálynője. Hatalmas erőkkel vonultak ki Jász-Nagykunszolnok vármegye útjaira a rendőrök az elmúlt napokban. Szerették volna kiszűrni a forgalomból a legveszélyesebb sofőröket. A nagyszabású roadpool ellenőrzés során több mint 7000 autóst állítottak meg szűkebb hazánkban. A razzia pedig rengeteg ittas és bódult járművezető számára végződött súlyos bűnvádi eljárással. A programsorozat részeként a hatóságok egy 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaratont is végrehajtottak a térségünkben. Jász-Nagykunszolnok vármegyében a rendőrök az egyhetes akció során összesen 7409 járművezetőt ellenőriztek. 21 ittas sofőrrel szemben kellett jogi lépéseket tenniük. Különösen riasztó tény, hogy közülük 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek a volán mögé, amely már kimerítette a bűncselekményi értékhatárt. A 24 órás maratoni ellenőrzés alatt 2183 járművezetőt állítottak meg a vármegyében, közülük 7-en ittasnak bizonyultak. A vármegyei statisztikák tökéletesen illeszkednek egyébként a nem túl vidám országos összképbe. A rendőrség Magyarország teljes területén egy hét alatt 147.070 sofőrt ellenőrzött, akik közül 482-en vezettek ittasan vagy bódultan. A speciális 24 órás akció során további 156 ilyen felelőtlen járművezetőt szűrtek ki a forgalomból az egyenruhások. Jótékonysági motoros napot tartanak ezen a héten, szombaton hívják, várják tehát a motorosokat és az utasokat, kék szívvel két keréken Jászberényben a Lehel vezértér szervíz utcájába. A rendezvényt délelőtt 10 órakor nyitják meg, aztán kezdődik a motor szépségverseny regisztrációja, majd az eredményhirdetés délután 1-kor. A délelőtt folyamán fellép a Jászberényi Dance Fitness Egyesület, illetve lesz gyorsulási verseny óvisoknak és motorosoknak. A hagyományos motoros felvonulás 3:45-kor indul el, amit ebéd követ a menü babgulyás lesz. A programban tombola sorsolás is szerepel. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt arcfestésre és kreatív játékos tevékenységek is várják. Jön tehát a jótékonysági motoros nap ezen a héten szombaton a Lehel vezértér szervíz utcájában. Táncban élünk, ezzel a címmel a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi gála műsorára kerül sor, ezen a héten, pénteken a Székely Mihály szabadtéri színpadra várják, színpadhoz az érdeklődőket, hívják, várják tehát azokat, akik szeretnék megünnepelni a 25 éves jubileumot a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolával. A következő napokban fokozódik a kánikula idehaza. Ma este vételkörzetünkben 26 fok lesz, és láthatjuk majd a nyári csillagos eget. Holnap 17 fokra ébredünk, és délután már 35 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, mérsékelt lesz a szél, továbbra is extrém erős lesz az UV-sugárzás. Szombaton már 3-fokú hőségriasztást adnak ki térségünkre és az egész országra, hiszen árnyékban is 37 fokot mutatnak majd a hőmérők, vasárnap pedig 38 fok lesz nálunk, de az ország déli részén eléri a hőmérséklet majd a 40 fokot, és hétfőn sem lesz változás, enyhülés. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. Két óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Az Európában élők kétharmadát, 380 millió embert érint ma a 30 foknál melegebb idő. Közülük minden negyedik akár 35 fokos forróságot is tapasztalhat ezekben az órákban. Magas értékekre lehet számítani Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, valamint Lengyelországban, Csehországban és Horvátországban is. Spanyolországban több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Venezuelában 164-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Eddig csaknem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trio FM Jászberényből a Jászság Népi Együttes 55 éves jubileuma kapcsán Kárpáti Márta készített interjú Szűcs Gábor művészeti vezetővel. Hamarosan hallhatnak a Táncoló Örökségünk című gála műsorról, illetve arról is, hogy hogyan ötvözik a színpadi látványt a népi hagyományokkal, és miként zajlik a közös felkészülés a jelenlegi és az egykori táncosok részvételével.
1: 55 éves a Jászság Népi Együttes, Táncoló Örökségünk címmel lesz a gála műsor. Hogyan foglalja össze ez a Táncoló Örökség az elmúlt 55 évet, mit jelent ez a cím, illetve ez egy tematikus vagy műsor lesz, vagy egy időutazás?
2: Táncoló Örökségünk, tehát négy tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1 óra 15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felöleli, tehát a Mordvai Csángótól kezdve a Szűkepártriánk, tényleg a jászsági táncói minden színpadon lesz. Kimondottan ilyen táncszínázi jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen már februárban kezdtük a felkészülést az egykori táncosokkal, hiszen kézzel működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Ezért nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Tehát ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Az is egy délután folyamán, amikor alig lehet, tehát nem is lehet fényezni. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy az első fél időben, tehát mind a két fél időben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második félidőnek van egy kicsi tematika, ugye az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezetője, tehát idén 30 éve, és annak lesz egy ilyen eszenciája, tehát egy ilyen válogatás azokból a alkotásokból, hát nyilván itt is azért minimalizáltan, de amit én úgy gondolom, hogy a most visszajövő táncosokkal, jelenlegi csapattal színpadra tudunk vinni, ez megjelenik a 1992-ben készült Boncidai koreográfián, vagy akár a legutóbbi 2021-ben a Korány műsorban készült alkotás. Tehát egy kicsi áttekintés, ennek van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja. De egyébként az örökségünkben sok minden beletartozik, ez is az a cím, hogy Táncoló Örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek, tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen ezek a dolgok. Hála az égnek, nagyon nagy az együttesnek a tárháza, amiből lehet csipegetni, vagy lehetne csipegetni, de hát azért ez egy időhöz kötött.
1: 55 év, az több mint egy fél évszázad, és rengeteg ember megfordult az együttes életében. Kik azok a nagy nevek, akik nélkül nem jöhetne létre az együttes?
2: Természetesen itt a indításnál, ugye Pap Imre 71-ben akkor indult a táncház mozgalom is Magyarországon, tehát az a szele ide is eljött Budapestről, hogy akkor a néptánc itt is valamilyen formában honosodjon meg, és az Imre nyitott volt erre a úgymond időszavára, és létrehozta a Jászság együttest, és nagyon jól el is indult ez a munka, hiszen 77-ben már kimitorot nyert az együttes, ami az első ilyen nagy mérföldkő volt a csapat életében, aztán még sok-sok hasonló magas eredmények, vagy nagy sikerek voltak, de az egy nagy löketet adott az együttesnek, akkor az idejárt Tímár Sándor tanítani, aki most a napokban hunyt el, a Mesti, és azért ő annak idején nagyon sokat segített a szakmai úton Imrének is, az együttesnek is az indulásnál, hogy milyen irányvonalat képviseljenek, amely elsősorban az autentikus néptáncnak a megjelenését, színpadra vitelét eredményezte, és hát utána nagyon sok olyan oktató járt ide, Zsurávszki Zoltán, Farkas Zoltán, akik még ma is aktívan dolgoznak a szakmában, és még rengeteg más táncos egyéniségek, és hát innen is kerültek ki egyéniségek, hiszen Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes műszeti vezetője, Kossuth Díjas alkotónk, és sok olyan táncos még, akik hivatásos táncegyüttesben folytatták a pályafutásokat, tehát nagyon sok táncos tudott adni a Jászság Népi Együttes a hivatásos profi táncegyütteseknek, és az egy büszkeség, és most is, hála az ének, ez egy folyamatos, mert most a fiataljaink közt is van olyan, akik végzik a Táncművészeti Egyetemet, és már ott kopogtatnak a Magyar Állami Népi Együttes ajtaján, vagy más hivatásos együttes ajtaján. Úgyhogy ez folyamatosan ment, köszönhetőnek, hogy azért az 55 év alatt a mindenkori vezetők és a táncosok mindig törekedtek egy magas szintű szakmai munkának az elvégzésére, és hát a mai napig az együttes a legkiváló magyar együttesek, magyar táncegyüttesek közé tartozik.
1: Az évek során rengeteg sikert elért az együttes. mégis a stílus változott valamennyire, gondolom, hogy ez a kor elvárásainak is köszönhető, illetve mi volt akkor és mi volt most az elvárás?
2: Nyilván mások voltak, mint tudom, 92-ben, vagy akár a Kimitől idején 77-ben, tehát az a attali táncok akkor egy-egy területet fölöleltek, de manapság már nagyon régóta egy-egy falunak a táncát táncoljuk, egy falun belül adott esetben egy táncos egyéniségnek a tánca jelenik meg a színpadon, tehát nagyon mélyek lettek a kutatások az idők alatt, tehát már régebben is, ugye Martin György révén 50-es évek, 60-as évektől kezdve, de igazából a táncos generációk aztán folyamatosan a mély kutatásokat jobban megnézték, tehát egy-egy eredeti filmnek jobban megnézték a táncos anyagát, így mondom, mert nem csak egy terület, mondjuk csak egy mezőség, hanem ezen belül akár egy ördöngős füzese, egy falunak, vagy azon belül a Réti Jani bácsi tánca. Tehát ez meghatározta a színpadi produkciókat is, meghatározta a koreográfiákat, meghatározta egy együttesnek az arszpolitikáját. Az együttes azért szorosan maradt ott, hogy az autentikus magyar paraszti tánc zenekultúrát dolgozza föl, gyűjtse és színpadra állítsa. Tehát ez a vonulat természetesen folyamatosan színház eszközeit használtuk Szenikáktól kezdve, amelyek a bizonyos alkotásokban már megjelentek akár a 90-es évek, 2000-es évek elején az együttes életében is, és ez folyamatosan azért most már jelen van, tehát már ez hozzá tartozik, és hát az együttes is törekedett itt az elmúlt időszakban, hogy azért önálló műsorokat csináljon, nem egyet, nem kettőt.
0: A jubileumi gála műsor hátteréről és a szakmai koncepcióról hallottak Szűcs Gábortól, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjétől. Kiderült, hogy az 55 éves évforduló nem csupán egy visszatekintés, hanem egy érzelmes találkozás is a múlt és a jelen táncosai között, akik közösen dolgoznak azért, hogy a Kárpát-medence névtáncait méltó módon vigyék színpadra. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Folytatjuk tovább a beszélgetést Szűcs Gáborral, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjével. A továbbiakban az együttes szakmai múltja, a nagy elődök és a tánckutatás jelentősége kerül majd terítékre. Megtudhatjuk azt is, hogy hogyan sikerül egy együttesnek évtizedeken át megőrizni a kiemelkedő szakmai színvonalát, és mi a titka annak, hogy a közösség ennyire szorosan összetart.
1: Említettük a kutatást, tudom, hogy nagyon sokan jártak kutatni az együttesből is. Ma még van lehetőség erre?
2: Hát van még, de egyre kevesebb. Tehát azt lehet látni, hogy például akik a Csengó Fesztiválon ide jártak folyamatosan, akár a Magyar Szentbeneki Táncosok, akár az Ördöngös Füzesélyek, de Moldvából, Gyümesből is párhonnan mondhatnám. György Falva, Pitti bácsi. Tehát ezek a nagy egyéniségek sajnos már nem élnek köztünk. Akiktől mi is, én személy szerint is, vagy az én korosztályom, meg még alattam levő korosztály is rengeteget tudott tanulni. Táncban, lélekben, emberségben. Tehát ezek nagyon fontosak voltak számunkra. Ma már ezeket az adatközöket a mai fiatalok videóról, filmről tudják megtekinteni, amely szintén nagyon nagy értéket tud hordozni, és kell is, hogy fönnmaradjon. Ez a fajta munka is, hogy filmről letanulom, filmről megnézem. És vagyunk most páran, amikor osztályunk, akik viszont személyes élményből még tudunk átadni a fiataloknak is, hogy hogyan láttuk mi ezt náluk, ezeket a táncokat. Ma már sajnos egyre kevesebb, szoktuk mondani, az utolsó mohikánok is elmennek, vagy elmentek, találunk természetesen még, vannak fiatalok nagyon jó, Gyimesbe a megboldogult Sára Ferenc nagyon nagy alapokat épített, hogy az ottani fiatalok ma a hagyományos értékeik a napjaikban benne vannak. De beszélhetnénk akár Visáról, Méra Kalotaszegot is, most egy nagyon fiatal, 10-20 éves fiatalok kinti segítséggel, illetve itthoni szakmai segítséggel, tehát magyarországi szakmai segítséggel működnek, tehát látunk, Magyar Lapát látunk, de is még lehetne sorolni. Tehát azért vannak, hála az égnek olyan, tehát a visszatanítási folyamat, a saját kultúráiknak a megtanulása ott helyben, az adott faluban van, történik, nyilván nem olyan mély, sajnos, de nem tűnt el. Tehát hála az égnek ez van, és reméljük, hogy működik is. Na, azok a nagy zenészek, énekesek, akik úgymond etalonok voltak a magyar néptánc mozgalom szakmai embereinek számára sok évtizeden keresztül, sajnos ők már nagyon kevesen.
1: Az évtizedek alatt az együttes életéből is sokan távoztak, de mégis megmaradt a létszám, illetve úgy gondolom nő a létszám folyamatosan. Mi ez a vonzerő, amivel a fiatalokat ide lehet csábítani?
2: Egyre nehezebb, azért volt ennek jobban aranykorszaka is mondhatnám, amikor nagyon merítésből tudtunk dolgozni. Tehát most is van merítés, de nem olyan széles. Ennek beköszönhető nyilván, hogy mondjuk jazzbenében is rengeteg egyéb tevékenységet lehet sporttól kezdve művészeti ágon keresztül, és mit tudom, 91-ben, mikor az én az Árendás Együttest alapítottam, mint gyerekcsoport, akkor az a néptánc, akkor 90-es évek elején Berénybe, tehát mellette nem nagyon volt a futballon kívül, vagy a jégkorongon kívül más jelvű olyan dolog, ami mély tartalmú volt. Tehát könnyebb volt a gyerekeket behozni. Ugye most már sokrétű a lehetőség tárháza, ami nagyon jó, és nagyon örülünk is neki, mert kell is, de nyilván beszűkít bizonyos szempontból lehetőségeket számunkra, de azért még mindig megtaláljuk azokat a fiatal gyermekeket, akik a művészeti iskolába eljönnek, hiszen a művészeti iskola is most ünnepi 25 éves fennállását, és akikből aztán egy együttesben tudunk látni fiatal táncosokat a közeljövőben. Most is volt egy generációváltás a 23-as év, 24-es évre, tehát nem is olyan rég, de most egy elég fiatal csapattal dolgozunk a Jászság Együttesben, és hát figyelünk a növekvő fiatalokra, akikből lehet majd Jászság Népi Együttes táncos. Tehát nyilván ez a folyamat megvan, szeretnénk azért, főleg a fiúk létszámát szeretnénk bővíteni az iskolába is. A lányok sokkal hamarabb jelentkeznek a néptáncra, a fiúk kevésbé, de azt gondoljuk, hogy ez nem csak nálunk az országos probléma egyébként ilyen szempontból, de hát a megoldáson dolgozom.
1: Országszerte sok néptánc együttes működik, a Jászság mégis kiemelkedik ezek közül. Mi a Jászság Népi Együttes védjegye? Mitől magasodik ki a többiek?
2: Én azt gondolom, hogy fontos azért, hogy van egy folytonosság. Tehát, hogy az Immodell papírra ugye 77-ben elkezdte, én 91-től vagyok tánckarvető, és ebben a 96 művészeti vezető, tehát van egy szakmai vonal azóta, az 30 év, amin azt gondolom, hogy én jó szemléletűnek tartom azt a szakmai vonalat egy amatőr együttes életében. amire föl lehet építeni egyfajta tudást, szakmai tudást, művészeti koncepciót, amely működött az évek során mindig is. Hát, hál' az égnek mindig olyan táncosok voltak, vannak az együttesben, akik nagyon komolyan vették azt a munkát, tehát ez nagyon nagy áldozattal járt. Tehát a táncosok, akik egyébként nem hivatásos táncosok, munkahelyi iskola mellett hétvégente próbálnak éjjel-nappal, nagyon sokat áldoztak régen is, és áldoznak most is, de másképp nem megy. Ezt mindig próbálom nekik elmondani, hogy oké, okay, nyilván van magának életbeli dolgok, amelyek fontosak, tehát prioritásokat tudnak élvezni, és kell is. De hogyha belefektetnek egy energiát egy ilyen szintű munkába, akkor azt csak lelkesedéssel, alázattal, szenvedéllyel lehet csinálni. Illetve, hogy egy nagyon jó közösségben. Tehát ezek amellett, hogy megfogalmazunk a kollégáimmal együtt egy szakmai koncepciót, egy művészeti irányvonalat, nagyon fontos, hogy a táncosok közösségileg, érzelmileg, odaadásban ott legyenek mögöttünk, mert akkor tudjuk ezeket az eredményeket elérni, és nekik is akkor jó, hogyha dolgoznak sokat, és mondjuk lejönnek egy új műsor után a színpadon, és azt mondják, megérte fél évig éjjel-nappal melózni. Úgyhogy ezek szerintem életbe tartják még az együttest, én remélem, hogy fogják is a következő évtizedekben is. Tehát én mindig azt mondtam, hogy fontos egy nagy

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Zárjuk a beszélgetésünket Szűcs Gáborral, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjével. Kárpáti Márta interjújának befejező részében a művészeti vezető 30 éves pályafutása kerül fókuszba. Szó esik a személyes mérföldkövekről és a legemlékezetesebb koreográfiákról, valamint arról a kitartó munkáról, amivel ezt a közösséget 3 évtizeden keresztül sikerült egyben tartani a nehéz időkben is.
2: Említettük, hogy az 55 éves évforduló mellett kettős jubileum van, hiszen Szűcs Gábor mint művészeti vezető 30 éve van a pályán. Önnek, mint művészeti vezetőnek személyesen mit jelent a Jászság, mint kulturális örökség?
3: Igen, mint vezető 30 éve, mint 10 évesen kezdtem el, de nem most volt, már 48 éve vagyok így benne a táncban. Nekem mai napig óriási megtiszteltetés, hogy ennek az együttesnek lehetek a vezetője. Tehát kevesen mondják el Magyarországon, hogy mondjuk ennyi ideig visznek egy együttest, kevesen tudják elmondani, hogy azért ott van az asztalon, tehát akár egy kétszeres felszállott a párba győztes együttes, primadíjas, primaprimiszom, magyar örökség díjas, Bartók díjas, tehát rengeteg fesztiválnak, amelyek ugye a

0: az szakmai munkánknak úgymond az eredményei, de itt emögött a próbatermi munkák, az új előadások, 6-7-8 új műsort tudtam csinálni az együttesnek ezen idő alatt, ami nagy lélegzetű műsorok voltak, nem egy koreográfia, amiből nem is tudom, mennyit készítettem, mint önálló koreográfiát, akár a gyerekcsoportoknak, vagy az ifjúságinak, de ez nyilván ez egy feladat része, de igazából az, hogy egy ilyen közösséget azért 30 évig eddig sikerült egybe tartani és fönntartani ezt a művészeti munkát és az érdeklődést is, hogy ide jöjjenek is, az elismertséget. Tehát, hogy a szakmában az a Jelenségnépegyüttesnek azért magas az elismertsége. És ezt meg tudjuk tartani, ez mindig komoly munka kell. De mondom, a legfontosabb az, hogy ennek úgymond vezetője részese vagyok. És ezért nagyon sokan dolgoztak emellett, hiszen a művészeti vezetői dolgokat 96-ban a feleségemmel, Szűsnyúgvá Máriával indítottuk el. De sokáig ő mellettem ezt erősen csinálta. Menet közben besegítettek az asszisztensi vonalon, a Kocsán László Kuli Orsolya pár évig. Besegített a Dudás család, Dani és a Lívi, akik szintén tánckarvezetői pozícióban is voltak egy darabig. Bár nem voltak semmilyen pozícióban, de a Busai család is sokat dolgozott itt az együttesben, akik a nagy együttesbe gyertek. Az ő szakmai munkásságuk azért nagyban segített abban, hogy az együttes is sikeres tudott lenni, de természetesen ehhez kellett egy közös elv, egy közös irányvonal, kompromisszum, sok-sok vita, minden egyéb olyan dolog. És hát manapság az elmúlt években pedig a Vajai Franciska, az együttes vezető is nagy Walter, a fiúknál szakmai munkatárs. Tehát, hogy ezeknek a személyeknek mindnek kellett külön-külön, meg kell is külön-külön az a fajta munkája, amitől az én 30 évem meg tudott teremtődni, és tud létezni, és reméljük, hogy tud még, és ahogy mondtam, hát kellettek a táncosok. Én mai napig nagy hálával vagyok azoknak a táncosoknak, akikkel én akár nap, mint nap, percig dolgoztam. Még hogyha nagyon sokszor óriási feszültségek, akár viták, vagy nem megértések is voltak, de a végén mindig úgy alakult. De hát ez ezzel jár, egy ilyen komoly munkával ütközési pontok vannak, ez egy normál dolog. Csak ugye mindig arra törekedtem, és törekedtünk is, hogy ezeket tisztítsuk ki, rendezzük le, próbáljuk úgy megoldani, hogy tudjon működni a közösség. Aztán számomra mindig az volt a fontos, hogy a közösség az első, után az egyén érdeke. Legyen az akár a személyes egyén érdekem, vagy akár a táncos egyén érdeke. Tehát még egyszer a közösség, és utána vagyok én ebbe benne.
1: Ha visszagondolunk az elmúlt 3 évtizedre, mi az, amire a legbüszkébb, mi volt a legnagyobb sikerű koreográfia, illetve melyik a kedvence személyesen?
0: Hát nagyon nehéz ez, mert áll az énnek, itt vannak a falon azok a műveim, meg most még bőrülöm lapomban, amelyek itt mögöttem az első után a Korfalára, ami 2003-ban a Csík zenekarral. Az egy nagyon kedves volt, mert ez volt az első ilyen nagyobb lélegzetű önálló műsor az együttes életében is, meg az amatőr együtteseknél se volt ez jellemző, hogy egy önálló műsorra elő tudunk jönni. Aztán ezek folyamatosan még jöttek. Nagyon szép pillanat volt a két felszállott a Páva győzelemmel, két különböző korosztállyal, generációval tudtuk végigvinni ezt, ami Magyarországon csak egyetlen együttesnek az egyik hagyásságnak sikerült, hogy kétszer is megnyerte. Ezek nagyon nagy, hogy ezek a nagyon álló műsorok, tehát ezek nagyon-nagyon jó pontok, de azok addig tartottak, és mindig voltak új célok, és kellettek a mai napig is. Hát én megmondom őszintén, annyi élményt kaptam a 30 év alatt az együttestől, személyesen, közösségileg, külföldi utak, Mexikótól kezdve, tehát amelyet nem igazán tudok kiemelni, de nekem globálisan a 30 év minden napja, vagy minden pillanata egy külön élmény jelentett. Ezeket általában ma igazából azok a tragédiák tudták sajnos kicsit visszazökkenteni, milyen halálos autóbaleset és egyéb olyan dolog, ami az együttes életében nem egyszer is előfordult. Sajnos olyan tragédia, ami azért visszazökkentett minket hirtelen bizonyos mélységbe, de pont megint a közösség vitte túl ezeken a tragédiákon az együttest, és ezek nagyon fontosak voltak, mert egymást tudtuk erősíteni ezekbe, mint hogy egymást tudjuk erősíteni az örömökben is, így a könnyekben is.
2: Szűcs Gábor, a Jelenségnépi Együttes művészeti vezetője volt a vendégünk ebben az órában, akit Kárpáti Márta kérdezett a jubileumi esztendő apropóján. Köszönjük, hogy velünk tartottak és bepillantottak a Jelenség egyik legmeghatározó kulturális közösségének életébe.
3: Információk a Jelenség szívéből. A trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Razziáztak a múlt héten a rendőrök. Július 10-ig várják a Mész királynők jelentkezését. Jótékonysági motoros napot szerveznek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Hatalmas erőkkel vonultak ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegye útjaira a rendőrök az elmúlt napokban. Szerették volna kiszűrni a forgalomból a legveszélyesebb sofőröket. A nagyszabású roadpool ellenőrzés során több mint 7000 autóst állítottak meg szűkebb hazánkban. A razzia pedig rengeteg ittas és bódult járművezető számára végződött súlyos bűnvádi eljárással. A programsorozat részeként a hatóságok egy 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaratont is végrehajtottak a térségünkben. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a rendőrök az egyhetes akció során összesen 7409 járművezetőt ellenőriztek. 21 ittas sofőrrel szemben kellett jogi lépéseket tenniük. Különösen riasztó tény, hogy közülük 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek a volán mögé, amely már kimerítette a bűncselekményi értékhatárt. A 24 órás maratoni ellenőrzés alatt 2183 járművezetőt állítottak meg a vármegyében, közülük 7-en ittasnak bizonyultak. A vármegyei statisztikák tökéletesen illeszkednek egyébként a nem túl vidám országos összképbe. A rendőrség Magyarország teljes területén egy hét alatt 147.070 sofőrt ellenőrzött, akik közül 482-en vezettek ittasan vagy bódultan. A speciális 24 órás akció során további 156 ilyen felelőtlen járművezetőt szűrtek ki a forgalomból az egyenruhások. Idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét, aki számos rangos eseményen képviselheti majd a méhészetet. Feladatának része a szakmai előadásokon való közreműködés, a méz fogyasztás népszerűsítése, valamint a közönséggel való kapcsolattartás is. A méhészek nagykövete betekintést nyerhet a méhészeti közösség mindennapjaiba, új kapcsolatokat szerezhet és olyan tapasztalatokat, amelyek későbbi pályafutása során is meghatározók lehetnek. A program egyedülálló lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének aktívan tenni a hazai mézfogyasztás ösztönzésért és a méhészet társadalmi megítélésének erősítéséért. A magyar termelői méz nem csupán kiváló élelmiszer, hanem a természet és a méhészek elhivatott munkájának eredménye. A Méz királynő feladata, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttathassa. A fényképes jelentkezéseket július 10-ig várják a szervezők a mézvásár2021@gmail.com e-mail címre. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője. Jótékonysági motoros napot tartanak ezen a héten, szombaton hívják, várják tehát a motorosokat és az utasokat kék szívvel két keréken Jászberényben a Lehel vezértér szervíz utcájába. A rendezvényt délelőtt 10 órakor nyitják meg, aztán kezdődik a motorszépségverseny regisztrációja, majd az eredményhirdetés délután 1-kor. A délelőtt folyamán fellép a Jászberényi Dance Fitness Egyesület, illetve lesz gyorsulási verseny óvisoknak és motorosoknak. A hagyományos motoros felvonulás 3:42-kor indul el, amit ebéd követ, a menü babgulyás lesz. A programban tombola sorsolás is szerepel. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt arcfestésre és kreatív játékos tevékenységek is várják. Jön tehát a jótékonysági motoros nap ezen a héten szombaton a Lehel vezértér szervíz utcájában. Táncban élünk, ezzel a címmel a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi gála műsorára kerül sor ezen a héten, pénteken. A Székely Mihály szabadtéri színpadra várják, színpadhoz az érdeklődőket. Hívják, várják tehát azokat, akik szeretnék megünnepelni a 25 éves jubileumot a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolával. A következő napokban fokozódik a kánikula idehaza. Ma este vételkörzetünkben 26 fok lesz, és láthatjuk majd a nyári csillagos eget. Holnap 17 fokra ébredünk, és délután már 35 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, mérsékelt lesz a szél, továbbra is extrém erős lesz az UV-sugárzás. Szombaton már 3-fokú hőségriasztást adnak ki térségünkre és az egész országra, hiszen árnyékban is 37 fokot mutatnak majd a hőmérők, vasárnap pedig 38 fok lesz nálunk, de az ország déli részén eléri a hőmérséklet majd a 40 fokot, és hétfőn sem lesz változás, enyhülés. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. Két óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. A szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Razziáztak a múlt héten a rendőrök. Jótékonysági motoros napot szerveznek. Július 10-ig várják a Mész királynők jelentkezését. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jótékonysági motoros napot tartanak ezen a héten, szombaton hívják, várják tehát a motorosokat és az utasokat, kék szívvel, két keréken, Jászberényben, a Lehel vezértér szervíz utcájába. A rendezvényt délelőtt 10 órakor nyitják meg, aztán kezdődik a motorszépségverseny regisztrációja, majd az eredményhirdetés délután 1-kor. A délelőtt folyamán fellép a Jászberényi Dance Fitness Egyesület, illetve lesz gyorsulási verseny óvisoknak és motorosoknak. A hagyományos motoros felvonulás 3:42-kor indul el, amit ebéd követ, a menü babgulyás lesz. A programban tombola sorsolás is szerepel. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt arcfestésre és kreatív játékos tevékenységek is várják. Jön tehát a jótékonysági motoros nap ezen a héten szombaton a Lehel vezértér szervíz utcájában. Hatalmas erőkkel vonultak ki Jász-Nagykunszolnok vármegye útjaira a rendőrök az elmúlt napokban. Szerették volna kiszűrni a forgalomból a legveszélyesebb sofőröket. A nagyszabású roadpool ellenőrzés során több mint 7000 autóst állítottak meg szűkebb hazánkban. A razzia pedig rengeteg ittas és bódult járművezető számára végződött súlyos bűnvádi eljárással. A programsorozat részeként a hatóságok egy 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaratont is végrehajtottak a térségünkben. Jász-Nagykunszolnok vármegyében a rendőrök az egyhetes akció során összesen 7409 járművezetőt ellenőriztek. 21 ittas sofőrrel szemben kellett jogi lépéseket tenniük. Különösen riasztó tény, hogy közülük 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek a volán mögé, amely már kimerítette a bűncselekményi értékhatárt. A 24 órás maratoni ellenőrzés alatt 2183 járművezetőt állítottak meg a vármegyében, közülük 7-en ittasnak bizonyultak. A vármegyei statisztikák tökéletesen illeszkednek egyébként a nem túl vidám országos összképbe. A rendőrség Magyarország teljes területén egy hét alatt 147.070 sofőrt ellenőrzött, akik közül 482-en vezettek ittasan vagy bódultan. A speciális 24 órás akció során további 156 ilyen felelőtlen járművezetőt szűrtek ki a forgalomból az egyenruhások. Idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét, aki számos rangos eseményen képviselheti majd a méhészetet. Feladatának része a szakmai előadásokon való közreműködés, a méz fogyasztás népszerűsítése, valamint a közönséggel való kapcsolattartás is. A méhészek nagykövete betekintést nyerhet a méhészeti közösség mindennapjaiba, új kapcsolatokat szerezhet és olyan tapasztalatokat, amelyek későbbi pályafutása során is meghatározók lehetnek. A program egyedülálló lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének aktívan tenni a hazai mézfogyasztás ösztönzésért és a méhészet társadalmi megítélésének erősítéséért. A magyar termelői méz nem csupán kiváló élelmiszer, hanem a természet és a méhészek elhivatott munkájának eredménye. A méz királynő feladata, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttathassa. A fényképes jelentkezéseket július 10-ig várják a szervezők a mézvásár2021@gmail.com e-mail címre. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője. Táncban élünk, ezzel a címmel a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi gála műsorára kerül sor ezen a héten, pénteken. A Székely Mihály szabadtéri színpadra várják, színpadhoz az érdeklődőket. Hívják, várják tehát azokat, akik szeretnék megünnepelni a 25 éves jubileumot a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolával. A következő napokban fokozódik a kánikula idehaza. Ma este vételkörzetünkben 26 fok lesz, és láthatjuk majd a nyári csillagos eget. Holnap 17 fokra ébredünk, és délután már 35 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, mérsékelt lesz a szél, továbbra is extrém erős lesz az UV-sugárzás. Szombaton már 3-fokú hőségriasztást adnak ki térségünkre és az egész országra, hiszen árnyékban is 37 fokot mutatnak majd a hőmérők. vasárnap pedig 38 fok lesz nálunk, de az ország déli részén eléri a hőmérséklet majd a 40 fokot, és hétfőn sem lesz változás, enyhülés. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Razziáztak a múlt héten a rendőrök. Jótékonysági motoros napot szerveznek. Július 10-ig várják a Mész királynők jelentkezését. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Táncban élünk, ezzel a címmel a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi gála műsorára kerül sor ezen a héten, pénteken. A Székely Mihály szabadtéri színpadra várják, színpadhoz az érdeklődőket. Hívják, várják tehát azokat, akik szeretnék megünnepelni a 25 éves jubileumot a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolával. Jótékonysági motoros napot tartanak ezen a héten, szombaton hívják, várják tehát a motorosokat és az utasokat. Kék szívvel két keréken, Jászberényben, a Lehel vezértér szervíz utcájába. A rendezvényt délelőtt 10 órakor nyitják meg, aztán kezdődik a motorszépségverseny.

0: regisztrációja, majd az eredményhirdetés délután 1-kor. A délelőtt folyamán fellép a Jászberényi Dance Fitness Egyesület, illetve lesz gyorsulási verseny óvisoknak és motorosoknak. A hagyományos motoros felvonulás 3:42-kor indul el, amit ebéd követ, a menü babgulyás lesz. A programban tombola sorsolás is szerepel. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt arcfestésre és kreatív játékos tevékenységekre is várják. Jön tehát a jóték motoros nap ezen a héten szombaton a Lehel vezértér Szervíz utcájában. Hatalmas erőkkel vonultak ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegye útjaira a rendőrök az elmúlt napokban. Szerették volna kiszűrni a forgalomból a legveszélyesebb sofőröket. A nagyszabású roadpool ellenőrzés során több mint 7000 autóst állítottak meg szűkebb hazánkban. A razzia pedig rengeteg ittas és bódult járművezető számára végződött súlyos bűnvádi eljárással. A programsorozat részeként a hatóságok egy 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaratont is végrehajtottak a térségünkben. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a rendőrök az egyhetes akció során összesen 7409 járművezetőt ellenőriztek. 21 ittas sofőrrel szemben kellett jogi lépéseket tenniük. Különösen riasztó tény, hogy közülük 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek a volán mögé, amely már kimerítette a bűncselekményi értékhatárt. A 24 órás maratoni ellenőrzés alatt 2183 járművezetőt állítottak meg a vármegyében, közülük 7-en ittasnak bizonyultak. A vármegyei statisztikák tökéletesen illeszkednek egyébként a nem túl vidám országos összképbe. A rendőrség Magyarország teljes területén egy hét alatt 147.070 sofőrt ellenőrzött, akik közül 482-en vezettek ittasan vagy bódultan. A speciális 24 órás akció során további 156 ilyen felelőtlen járművezetőt szűrtek ki a forgalomból az egyenruhások. Idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét, aki számos rangos eseményen képviselheti majd a méhészetet. Feladatának része a szakmai előadásokon való közreműködés, a méz fogyasztás népszerűsítése, valamint a közönséggel való kapcsolattartás is. A méhészek nagykövete betekintést nyerhet a méhészeti közösség mindennapjaiba, új kapcsolatokat szerezhet és olyan tapasztalatokat, amelyek későbbi pályafutása során is meghatározók lehetnek. A program egyedülálló lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének aktívan tenni a hazai mézfogyasztás ösztönzésért és a méhészet társadalmi megítélésének erősítéséért. A magyar termelői méz nem csupán kiváló élelmiszer, hanem a természet és a méhészek elhivatott munkájának eredménye. A méz királynő feladata, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttathassa. A fényképes jelentkezéseket július 10-ig várják a szervezők a mézvásár2021@gmail.com e-mail címre. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője. A következő napokban fokozódik a kánikula idehaza. Ma este vételkörzetünkben 26 fok lesz, és láthatjuk majd a nyári csillagos eget. Holnap 17 fokra ébredünk, és délután már 35 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, mérsékelt lesz a szél, továbbra is extrém erős lesz az UV-sugárzás. Szombaton már 3-fokú hőségriasztást adnak ki térségünkre és az egész országra, hiszen árnyékban is 37 fokot mutatnak majd a hőmérők. Vasárnap pedig 38 fok lesz nálunk, de az ország déli részén eléri a hőmérséklet majd a 40 fokot, és hétfőn sem lesz változás, enyhülés. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: I burned some bridges on the way.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Escucha el ritmo.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet lépteti életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az állami gazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Az Európában élő 2/3, 380 millió embert érint ma a 30 foknál melegebb idő. Közülük minden negyedik akár 35 fokos forróságot is tapasztalhat ezekben az órákban. Magas értékekre lehet számítani Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, valamint Lengyelországban, Csehországban és Horvátországban is. Spanyolországban több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Venezuelában 164-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Eddig csaknem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Július 10-ig várják a mészkirálynők jelentkezését. Razziáztak a múlt héten a rendőrök. Jótékonysági motoros napot szerveznek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Idén is megválasztják majd Magyarország mészkirálynőjét, aki számos rangos eseményen képviselheti majd a méhészetet. Feladatának része a szakmai előadásokon való közreműködés, a méz fogyasztás népszerűsítése, valamint a közönséggel való kapcsolattartás is. A méhészek nagykövete betekintést nyerhet a méhészeti közösség mindennapjaiba, új kapcsolatokat szerezhet és olyan tapasztalatokat, amelyek későbbi pályafutása során is meghatározók lehetnek. A program egyedülálló lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének aktívan tenni a hazai mézfogyasztás ösztönzésért és a méhészet társadalmi megítélésének erősítéséért. A magyar termelői méz nem csupán kiváló élelmiszer, hanem a természet és a méhészek elhivatott munkájának eredménye. A mézkirálynő feladata, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttathassa. A fényképes jelentkezéseket július 10-ig várják a szervezők a mézvásár2021@gmail.com e-mail címre. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország mézkirálynője. Hatalmas erőkkel vonultak ki Jász-Nagykunszolnok vármegye útjaira a rendőrök az elmúlt napokban. Szerették volna kiszűrni a forgalomból a legveszélyesebb sofőröket. A nagyszabású roadpool ellenőrzés során több mint 7000 autóst állítottak meg Szűkebb Hazánkban. A razzia pedig rengeteg ittas és bódult járművezető számára végződött súlyos bűnvádi eljárással. A programsorozat részeként a hatóságok egy 24 órás úgynevezett alkohol és drogmaratont is végrehajtottak a térségünkben. Jász-Nagykunszolnok vármegyében a rendőrök az egyhetes akció során összesen 7409 járművezetőt ellenőriztek. 21 ittas sofőrrel szemben kellett jogi lépéseket tenniük. Különösen riasztó tény, hogy közülük 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek a volán mögé, amely már kimerítette a bűncselekményi értékhatárt. A 24 órás maratoni ellenőrzés alatt 2183 járművezetőt állítottak meg a vármegyében, közülük 7-en ittasnak bizonyultak. A vármegyei statisztikák tökéletesen illeszkednek egyébként a nem túl vidám országos összképbe. A rendőrség Magyarország teljes területén egy hét alatt 147.070 sofőrt ellenőrzött, akik közül 482-en vezettek ittasan vagy bódultan. A speciális 24 órás akció során további 156 ilyen felelőtlen járművezetőt szűrtek ki a forgalomból az egyenruhások. Jótékonysági motoros napot tartanak ezen a héten, szombaton hívják, várják tehát a motorosokat és az utasokat kék szívvel, két keréken, Jászberényben, a Lehel vezértér szervíz utcájába. A rendezvényt délelőtt 10 órakor nyitják meg, aztán kezdődik a motorszépségverseny regisztrációja, majd az eredményhirdetés délután 1-kor. A délelőtt folyamán fellép a Jászberényi Dance Fitness Egyesület, illetve lesz gyorsulási verseny óvisoknak és motorosoknak. A hagyományos motoros felvonulás 3:42-kor indul el, amit ebéd követ a

0: Menü babgulyás lesz, a programban tombola sorsolás is szerepel. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt arcfestésre és kreatív játékos tevékenységekre is várják. Jön tehát a jótékonysági motoros nap, ezen a héten szombaton a Lehel vezértér Szervíz utcájában. Táncban élünk, ezzel a címmel a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi gálaműsorára kerül sor ezen a héten, pénteken. A Székely Mihály szabadtéri színpadra várják, színpadhoz az érdeklődőket. Hívják, várják tehát azokat, akik szeretnék megünnepelni a 25 éves jubileumot a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolával. A következő napokban fokozódik a kánikula idehaza. Ma este vételkörzetünkben 26 fok lesz, és láthatjuk majd a nyári csillagos eget. Holnap 17 fokra ébredünk, és délután már 35 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, mérsékelt lesz a szél, továbbra is extrém erős lesz az UV-sugárzás. Szombaton már 3 fokú hőségriasztást adnak ki térségünkre és az egész országra, hiszen árnyékban is 37 fokot mutatnak majd a hőmérők, vasárnap pedig 38 fok lesz nálunk, de az ország déli részén eléri a hőmérséklet majd a 40 fokot, és hétfőn sem lesz változás, enyhülés. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a Bece nevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Kérdik, hogy újnak éljen meg a sokadik randit. Vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben. Visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg. Összebilincselt minket az élet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. A szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Razziáztak a múlt héten a rendőrök. Július 10-ig várják a Mész királynők jelentkezését. Jótékonysági motoros napot szerveznek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Hatalmas erőkkel vonultak ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegye útjaira a rendőrök az elmúlt napokban. Szerették volna kiszűrni a forgalomból a legveszélyesebb sofőröket. A nagyszabású roadpool ellenőrzés során több mint 7000 autóst állítottak meg szűkebb hazánkban. A razzia pedig rengeteg ittas és bódult járművezető számára végződött súlyos bűnvádi eljárással. A programsorozat részeként a hatóságok egy 24 órás úgynevezett alkohol és drogmaratont is végrehajtottak a térségünkben. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a rendőrök az egyhetes akció során összesen 7409 járművezetőt ellenőriztek. 21 ittas sofőrrel szemben kellett jogi lépéseket tenniük. Különösen riasztó tény, hogy közülük 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek a volán mögé, amely már kimerítette a bűncselekményi értékhatárt. A 24 órás maratoni ellenőrzés alatt 2183 járművezetőt állítottak meg a vármegyében, közülük 7-en ittasnak bizonyultak. A vármegyei statisztikák tökéletesen illeszkednek egyébként a nem túl vidám országos összképbe. A rendőrség Magyarország teljes területén egy hét alatt 147.070 sofőrt ellenőrzött, akik közül 482-en vezettek ittasan vagy bódultan. A speciális 24 órás akció során további 156 ilyen

0: Felelőtlen járművezetőt szűrtek ki a forgalomból az egyenruhások. Idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét, aki számos rangos eseményen képviselheti majd a méhészetet. Feladatának része a szakmai előadásokon való közreműködés, a méz fogyasztás népszerűsítése, valamint a közönséggel való kapcsolattartás is. A méhészek nagykövete betekintést nyerhet a méhészeti közösség mindennapjaiba, új kapcsolatokat szerezhet és olyan tapasztalatokat, amelyek későbbi pályafutása során is meghatározók lehetnek. A program egyedülálló lehetőséget kínál azok számára, akik szeretnének aktívan tenni a hazai mézfogyasztás ösztönzésért és a méhészet társadalmi megítélésének erősítéséért. A magyar termelői méz nem csupán kiváló élelmiszer, hanem a természet és a méhészek elhivatott munkájának eredménye. A méz királynő feladata, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttathassa. A fényképes jelentkezéseket július 10-ig várják a szervezők a mézvásár2021@gmail.com e-mail címre. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője. Jótékonysági motoros napot tartanak ezen a héten, szombaton hívják, várják tehát a motorosokat és az utasokat. Kék szívvel, két keréken, Jászberényben, a Lehel vezértér szervíz utcájába. A rendezvényt délelőtt 10 órakor nyitják meg, aztán kezdődik a motorszépségverseny regisztrációja, majd az eredményhirdetés délután 1-kor. A délelőtt folyamán fellép a Jászberényi Dance Fitness Egyesület, illetve lesz gyorsulási verseny óvisoknak és motorosoknak. A hagyományos motoros felvonulás 3:45-kor indul el, amit ebéd követ a menü babgulyás lesz. A programban tombola sorsolás is szerepel. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt arcfestésre és kreatív játékos tevékenységek is várják. Jön tehát a jótékonysági motoros nap ezen a héten szombaton a Lehel vezértér szervíz utcájában. Táncban élünk, ezzel a címmel a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves jubileumi gála műsorára kerül sor ezen a héten, pénteken. A Székely Mihály szabadtéri színpadra várják, színpadhoz az érdeklődőket. Hívják, várják tehát azokat, akik szeretnék megünnepelni a 25 éves jubileumot a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolával. A következő napokban fokozódik a kánikula idehaza. Ma este vételkörzetünkben 26 fok lesz, és láthatjuk majd a nyári csillagos eget. Holnap 17 fokra ébredünk, és délután már 35 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, mérsékelt lesz a szél, továbbra is extrém erős lesz az UV-sugárzás. Szombaton már 3-fokú hőségriasztást adnak ki térségünkre és az egész országra, hiszen árnyékban is 37 fokot mutatnak majd a hőmérők. Vasárnap pedig 38 fok lesz nálunk, de az ország déli részén eléri a hőmérséklet majd a 40 fokot, és hétfőn sem lesz változás, enyhülés. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezeren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Turmix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: melletted szól.
1: Trio FM.
0: Trio FM.
2: Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Az Európában élők 2/3, 380 millió embert érint ma a 30 foknál melegebb idő. Közülük minden negyedik akár 35 fokos forróságot is tapasztalhat ezekben az órákban. Magas értékekre lehet számítani Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, valamint Lengyelországban, Csehországban és Horvátországban is. Spanyolországban több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Venezuelában 164-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Eddig csaknem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Mindig csak nevettem, bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a felt.

think I make sure.

0: 97.7 Trio FM. Mellette szól.
1: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás, tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás, a cél.

0: Hey, a tegnap a másik, holnap a máig.
1: Fedezze fel a legújabb slágereket a Trio Turmixban. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

nappal. Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja. 16!

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek.